0: Csak jó zene.
1: Ez a Sunshine FM.
2: Hölgyeim és uraim, rendkívüli híreinket hallják. Egy eddig új és ismeretlen vírus terjedt el Magyarországon. A klubokat, a diszkókat és a médiát már megfertőzte. A vírus neve Ragamuffin. A terjesztője pedig egy 23 éves budapesti lakos, LL Junior.

úgy beszélek hozzád, hogy nem hallasz. Én mégis egyre hallom, hogy mit mondasz. A néhány közös emlék még nem igaz.

0: Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát. Nem tudtam az elején, de meg bosszulja magát. Nekem az a cél.

nem vagyok már naív, ha egy fuvalat játékos táncra hív. Jónak látom így, nem szól az ész, nem fáj a szív. Nem lesz bökkenő, ha majd jön egy buktató. Olyan nincs, hogy nincsen több erő, és ez megnyugtató. Mit érne a sinem, aki nem tudja, hogy rossz éjjel pihen? Azért gondtalan,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Tartósan vízhiányos helyzetre kell felkészülni. Marokkóba tért vissza az 50 ezer illegális határsértő többsége. Megerősített készenlétet rendelt el az E.ON és az Opus Titás is. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Tartósan vízhiányos helyzetre kell felkészülni, mivel a következő napokban sem várható csapadék sem a Duna, sem a Tisza vízgyűjtő területein. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Sunshine FM-nek elmondta, hogy a csapadék hiány miatt a felszíni vizek nem töltődnek, ezért felelős vízhasználatra kért mindenkit. Az alacsony vízellás és a szárazság a folyókon már a hajózási rendet is akadályozza. Emellett a Duna kritikusan alacsony vízszintje a paksi atomerőmű termelését is folyamatosan korlát. A kormányzat már megkereste a nagy fogyasztókat, és megtiltották a sportpályák öntözését is.
2: Legfontosabb, hogy a sportpályák öntözését leállítottuk. Nem lehet a stadionokat, sportpályákat öntözni. Ha ez megvalósul, akkor elsősorban ezeken a területeken tudunk spórolni, és gyakorlatilag ez egy nagy lépés előre, és nem kell a lakosságot semmiképpen korlátozni, ezt nem szeretnénk. Úgy gondoljuk, hogy ez akkora fogyasztás a golfpályák és a sportpályák öntözése, hogy ez elegendő lehet a kánikulában.
1: Marokkóba tért vissza péntek estére annak az 50 ezer embernek a többsége, akik az elmúlt napokban illegálisan jutottak be a spanyol fennhatóságú Ceuta területére. A tömeges határsértés során legalább 57 ember életét vesztette. A példátlan migrációs hullám hatására Olaszország és Franciaország rendkívüli határvédelmi intézkedéseket vezetett be a Spanyolországból érkező járatokra, miközben Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök az eseményeket az ország területi integritásának megsértéseként érte. Megerősített készenlétet rendelt el az E.ON Hungária csoport, valamint az Opus Titás ZRT és a villamos energia ellátás biztonságáért a tartós hőség és a paksi atomerőmű ideiglenes leállása miatt. A vállalatok megnövelték az üzemirányítási, hibaelhárítási és ügyfélszolgálati kapacitásaikat, valamint átütemezték a hálózatfejlesztési üzemszünetek jelentős részét. A 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban a fogyasztást mérséklő, tudatos energiahasználatra kérik a lakosság és vállalati ügyfeleket, a klímaberendezések használatánál pedig 25-26 Celsius fokos beállítást javasolnak a rendszer stabilitásának megőrzése érdekében. Nemzetközi diplomáciai feszültséget váltott ki a tömeges határsértés, amely a spanyol fennhatóság alatt álló Ceutánál történt. A történtek hatására Olaszország felfüggesztette a Schengeni Egyezményt Spanyolországgal, és visszaállította az ellenőrzést a spanyolországi járatoknál. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szerint az ellenőrizetlen illegális migráció veszélyezteti az európai biztonságot, míg Pedro Sánchez spanyol kormányfő szolidaritásra, valamint az uniós szerződések és tények tiszteletben tartására szólított fel. Megjelent a magyar közlönyben a 2026-27-es tanév rendje, amely meghatározza az iskola évek legfontosabb időpontjait és szüneteit. A köznevelésben szeptember 1-én indul a tanítás, és 2027. június 18-áig tart, míg az első fél év január 22-én zárul. Az őszi szünet október 23-tól november 1-ig, a téli szünet december 19-től január 3-áig, a tavaszi pedig március 25-től április 4-éig tart majd. A leendő első osztályosok beiratkozására április 22-én és 23-án kerül sor. Kötelező vezetői kompetenciamérést vezetnek be a színházigazgatók esetében. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy zéró toleranciát hirdetnek a hatalommal való visszaéléssel, a toxikus munkahelyi légkörrel és a zaklatás minden formájával szemben. A bejelentéssel egy időben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium új igazgatói pályázatokat írt ki a Madách Színház és az Új Színház élére. Átalakítja a kormány a Klemensberg központot és a tankerületi rendszert az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium átvilágítását követően. A vizsgálat megállapította, hogy a túlzott központosítás és a megnövekedett bürokrácia szűkítette az iskolák mozgásterét, miközben nem tette hatékonyá a működést. A kabinet döntése értelmében a jövőben csökkentik az adminisztrációt, visszaadják az intézmények szakmai önállóságát, és hamarosan kiírják a pályázatokat a tankerületi vezetői tisztségekre is. A kritikus energiahelyzet miatt az áramfogyasztás önkéntes csökkentésére kéri a Tisza kormány a legnagyobb hazai ipari létesítményeket. Magyar Péter a leállt Dunamenti erőműből jelentkezett be, ahol elmondta, hogy a MAVIR a legkritikusabb csúcsidőszakban a nagyfogyasztók korlátozását kéri. Az érintett iparági szereplők között akkumulátorgyárak, vegyi üzemek és a nyíregyházi legógyár is szerepel. A kormányzat már előkészíti a jogszabályi hátteret, amely szükség esetén kötelező termelés leállítását és elrendelhet a 17 és 22 óra közötti idősávban. Lezárult a Magyar Falu program pályázatainak elbírálása, melynek keretében 22 milliárd forint támogatáshoz jutnak a nyertes önkormányzatok. A Vidékfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint a döntések a korábbinál szigorúbb szakmai szempontok alapján születtek meg, hogy a források a leginkább rászoruló településekhez kerüljenek. Az elutasított pályázók számára a Szent István Vidékfejlesztési program keretében nyílik majd újabb lehetőség a fejlesztési források elnyerésére a vidéki kis települések élhetőségének javítása érdekében. A tartós hőség és a villamos energiarendszer fokozott leterheltsége miatt átmeneti energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be a MÁV csoport. A menetrendszerű és biztonságos működés fenntartása mellett a vállalat csoport a 17 és 23 óra közötti csúcsidőszakban mérsékli a villanymozdonyok gyorsításkori áramfelvételét, az elektromos buszok töltését pedig 23 óra utána ütemezi át. Emellett lekapcsolják a dísz- és reklámvilágításokat, valamint racionalizálják az irodák és utasforgalmi terek hűtését, garantálva, hogy a korlátozások a vasút üzembiztonságát nem érintik. Az országban évtizedek óta nem látott helyzet alakul ki a jövő hétre, mivel várhatóan hétfőre teljesen le kell állítani a paksi atomerőművet. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a létesítmény hűtése biztonsági okokból nem garantálható teljes kapacitáson, így a rendkívüli üzemszünet hetekig is eltarthat. A kieső áramtermelés pótlására szombattól teljes kapacitással indulhat el a Dunamenti erőmű, miközben a hatóságok a lakosságtól és az ipari szereplőktől is a villamos energiafogyasztás mérséklését kérik, különösen a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban. Visszaeséssel indult a nyári szezon a hazai turizmusban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint júniusban 1,9 millió vendég, valamivel több mint 4 millió vendég éjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken, ami 2,5%-kal elmarad az egy évvel korábbihoz képest. A csökkenés főként a belföldi forgalmat érintette, amit a szakértők szerint a rendkívüli júniusi asszály, valamint a külföldi utazások iránti megnövekedett kereslet magyaráz. Fokozatosan lecserélhetik a Fidesz parlamenti frakciójának 10-15%-át az év végéig. Bóka János frakció vezető egy háttérbeszélgetésen elmondta, hogy a kormánypárt a jövőben az energetikai és gazdaságpolitikai témákra kíván összpontosítani, így ezekről a területekről érkezhetnek az új képviselők. A politikus megerősítette, a cserék célja a szakmai megújulás, emellett a korábbi frakció vezetőt, Gulyás Gergelyt arra kérte, hogy a jövőben is aktívan vegyen részt a képviselőcsoport munkájában. Jelentősen átalakul az országos jégkármérséklő rendszer működése az asszály miatt kialakult viták hatására. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Agrárközgazdasági Intézet felmérése alapján a gazdálkodók többsége a rendszer leállítása mellett döntött, így több vármegyében kikapcsolják a talajgenerátorokat. Vas, Somogy, Baranya és Zala vármegyékben viszont a többség támogatásával tovább üzemel a hálózat, ám a korábbiaknál szigorúbb, legalább 80%-os jégeső valószínűség esetén indítják csak be a berendezéseket. A következő napokban sem várható eső a Duna és a Tisza vízgyűjtőin, így Paksnál napokon belül kritikus szint alá esik a Duna vízszintje, hívta fel a figyelmet Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter nyomatékosította, hogy a klímaváltozás hatásai már a mindennapjainkban jelen vannak, a csapadékhiány miatt pedig a felszíni vizeink egyre kevésbé tudnak újra töltődni. Hozzátette, amennyiben nem történik érdemi változás, az ország több térsége is a sivatagosodás útjára léphet.
3: Ha valaki úgy gondolta, hogy nincs klímaváltozás, ha valaki nem hitt abban, hogy egészen megváltoztak a Földön a folyamatok, akkor most láthatja, hogy nagyon baj van. Nagyon oda kell figyelnünk, mert néhány év múlva Magyarországon 1 millió ember élhet sivatagos környezetben. Most kell odafigyelnünk. A mai probléma pedig az, hogy nem esik az eső, a felszíni vizeink nem töltődnek. Kérem szépen, mindenki gazdálkodjon megfelelően a vízkészletekkel.
1: Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett hétfőre és kedre a kormány, amely 5 törvényjavaslat tárgyalását javasolja. A miniszterelnökség tájékoztatása szerint a köznevelési törvény módosításával a pedagógusok visszakapják a sztrájkjogot és az intézményi autonómiájukat, míg a szakképzésben megszűnik a kancellári rendszer. A képviselők emellett a rendészeti, az egészségügyi adatkezelési, valamint a média tanács jelölő bizottságával kapcsolatos előterjesztésekről is döntenek majd. December 31-ig meghosszabbítaná a 2000. január 1-e előtt kiállított személyi igazolványok érvényességét az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága. A módosító indítványra azért volt szükség, mert a sok idős embert érintő okmányok hétfőn lejárnának, az okmánycserék pedig még nem fejeződtek be. A javaslat értelmében a régi igazolványokkal év végéig továbbra is igazolható marad a személyazonosság, a nyugdíjak és szociális támogatások átvételekor, valamint az egészségügyi és anyakönyvi eljárások során. Várhatóan már vasárnap újraindul a Dunamenti erőmű szerdán meghibásodott G3-as blokkja, így a vártnál korábban térhet vissza 380 megawattnyi kapacitás a hazai energiarendszerbe. A szakemberek a hétvégén is folyamatosan dolgoznak, a Svájcból és Franciaországból megrendelt speciális tömítési alkatrészek beszerelésén és ellenőrzésén. Az erőmű többi egysége továbbra is zavartalanul működik, jelentősen segítve az ország villamos energia ellátását a jelenlegi kritikus hőség időszakban. Már az első hónapban komoly hiányosságokat tártak fel a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzései. A szakemberek országosan csak nem 600 vendéglátóhelyet, köztük fagylaltozókat, strandbüféket és fesztiválos egységeket vizsgáltak meg. A tapasztalatok alapján 15 egység működését kellett korlátozni súlyos higiéniai hiányosságok miatt. Az indított hatósági eljárások nyomán kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 18 millió forintot. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény. A kormány korrupció ellenes intézkedés csomagjának részeként létrejövő szervezet feladata a közvagyont érintő visszaélések feltárása és a jogellenesen megszerzett vagyon visszaszerzésének elősegítése lesz. Az államfői jogköröket gyakorló Forsthofer Ágnes által aláírt jogszabály értelmében az országgyűlésnek 30 napon belül meg kell választania az új hivatal elnökét és elnök helyetteseit. Takarékos és felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a rendkívüli meleg időjárás miatt. A vízellátó rendszerek kapacitása csökkenhet, ezért a szolgáltatók a nem létfontosságú vízhasználat elhalasztását kérik, mint a medence feltöltés vagy az autómosás. Amennyiben a lakossági fogyasztás nem csökken érzékelhetően, a szakemberek kénytelenek lesznek vízkorlátozást elrendelni. Új szakmai ajánlást dolgozott ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a fekvőbetegellátó intézmények számára. Az útmutató célja, hogy segítse a kórházakat a klímaváltozás miatt egyre gyakoribbá váló hőhullámokra való felkészülésben és a hőségriasztások idején alkalmazandó intézkedésekben. A szakhatóság kiemelte, hogy a tartós hőség megnöveli a sürgősségi ellátások kockázatát, ezért a betegellátás és az egészségügyi dolgozók biztonságának garantálása nem csak a kánikula idején, hanem egész évben folyamatos felkészülést igényel.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Augusztus 13-án és 14-én már 7. alkalommal ad otthon Magyarország a kerékpáros ifjúsági világkupának. A Nemzetek Kupája idei szezonzáró kétnapos megmérettetését Nyíregyházán tartják, ahol a nemzeti válogatottak és a legelismertebb klubcsapatok fiatal tehetségei mérik össze erejüket. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség égisze alatt szervezett rangos sportesemény elsődleges célja a junior korosztály legjobbjainak fejlődése és versenyzési lehetőségének biztosítása. Elképesztő szezon zárt Batta és Sugár, a Deac 23 éves kardvívója, aki a hongkongi világbajnokságon egyéni bronzérmet, a magyar csapattal pedig világbajnoki aranyérmet szerzett. A sikeres szereplésnek köszönhetően a debreceni sportoló egészen a világ ranglista második helyéig lépett előre, emellett a nemzeti együttes felkészülését megbízott szövetségi edzőként a klubedzője Dávid László irányította. A Műegyetemi Atlétikai és Futballklubtól igazolt tapasztalt négyesütőt a Debreceni Egyetem extraligás röplabda csapata. A 31 éves Kis Dániel két év után váltott klubot, hogy továbbra is az élvonalban szerepelhessen. A korábban a Pénzügyőrben is megfordult játékos, nemrégiben a Strand röplabda országos bajnokság nyíregyházi fordulóját is megnyerte. Térségünkben vasárnap is marad a napos forró időjárás, a gomoly felhőkből néhol alakulhat ki egy-egy zápor, zivatar, a légmozgás mérsékelt, helyenként élénk marad, a délutáni órákban 35 és 40 fok közötti maximumok várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
0: Csak józan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Több alkalommal is leállás lesz a Magnet Banknál. A vízfogyasztás mérséklésére kéri a lakosságot Gajdos László. Felmérés szerint a többség támogatta az M1 leállítását. Földi Betti vagyok, immár részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: 6 alkalommal tart rendszerkarbantartást idén a Magnet Bank. Ezek idején több fontos szolgáltatás átmenetileg nem lesz elérhető. A bank tájékoztatása szerint az üzemszünetek augusztus 30-án, szeptember 13-án és 27-én, október 18-án, november 15-én, valamint december 13-án lesznek. Minden alkalommal éjféltől hajnali 4 óráig. Az érintett időszakban szünetelhet a belföldi és külföldi ATM-es készpénzfelvétel, a bankkártyás vásárlás, az SMS szolgáltatás, valamint a bankkártyás netbankon és mobilbankon keresztüli letiltás is. A bank ezért azt javasolja, hogy az ügyfelek a fontosabb pénzügyi műveleteket időben intézzék el, és készüljenek alternatív fizetési lehetőséggel. A vízfogyasztás mérséklésére kéri a lakosságot Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter. Közösségi oldalán azt írta, az aszályos időszakban mindenkit arra kérnek, hogy lehetőség szerint mellőzze a medencék feltöltését, az autómosást, valamint néhány napig a sportpályák locsolását is. A miniszter szerint nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért, és szükség esetén komolyabb intézkedéseket is megtesznek annak érdekében, hogy mindenki számára rendelkezésre álljon a megfelelő mennyiségű és minőségű víz. A tárca tájékoztatása szerint a megnövekedett fogyasztás és a Duna alacsony vízszintje több helyen is nehezítheti az ellátást.
2: Legfontosabb, hogy a sportpályák öntözését leállítottuk. Nem lehet a stadionokat, sportpályákat öntözni. Ha ez megvalósul, akkor elsősorban ezeken a területeken tudunk spórolni, és gyakorlatilag ez egy nagy lépés előre, és nem kell a lakosságot semmiképpen korlátozni, ezt nem szeretnénk. Úgy gondoljuk, hogy ez akkora fogyasztás a golfpályák és a sportpályák öntözése, hogy ez elegendő lehet a kánikulában.
1: A megkérdezettek többsége egyetért azzal, hogy a Tisza kormány július elején leállította a közmédia hírszolgáltatását és felfüggesztette az M1, valamint a Kossuth rádió működését. Derül ki a publikus intézet Népszavának készített felmérésből. A kutatás szerint a válaszadók 57%-a támogatta a döntést, 37% pedig rossznak tartotta. A véleményeket erősen befolyásolta a párt preferencia. A Tisza szavazóinak nagy többsége jogosnak tartotta a lépést, míg a Fidesz támogatói szinte egységesen ellenezték. A felmérés alapján ugyanakkor a választók többsége továbbra is szükségesnek tartja a közmédiát, de legfontosabb feladatának a hiteles, független és kiegyensúlyozott tájékoztatást nevezte meg. Magyarország továbbra is lemaradásban van a szervezett daganatszűrések területén, derül ki a pénzcentrum összeállításából. Az Európai Unió és a Nemzetközi Egészségügyi Szervezetek jelenleg 3 daganat típusnál tartják bizonyítottan hatékonynak a lakossági szűrést, az emlőráknál, a méhnyakráknál, valamint a vastag és végbélráknál. Az Európai Daganatszűrés Index szerint a skandináv országok teljesítenek a legjobban, míg Magyarország 35%-os eredménnyel az alsó középmezőnyben van. Közben a daganatos megbetegedések gyakorisága nálunk meghaladja az uniós átlagot. A szakemberek szerint a következő évek egyik legfontosabb feladata a lakossági részvétel növelése, mert minél korábban fedeznek fel egy rosszindulatú elváltozást, annál nagyobb az esély a sikeres kezelésre.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Marad a hőség, riasztás, egyes helyeken akár 41 fok is lehet. Rendkívül forró, túlnyomóan napos időjárásra kell készülni a folytatásban is. A maximumok 35-40 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Sípos Mariannával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Ez a Hello Anyu,
1: a Sunshine FM családi magazinja.
2: Jó reggelt, csodás vasárnapot a legbevállalósabb szülőknek. Sipos Marianna vagyok, és ez itt a Hello Anyu a Sunshine FM-en. Bár a naptár szerint még javában augusztus 2-át érünk, és tombol a nyár, valószínűleg ti is érzitek már azt a finom, gyomorszorító bizsergést, amit úgy hívnak, hogy mindjárt itt a szeptember, de nyugi, ma reggel még nem pánikolunk. Gyorsan köszöntsük fel a mai Leheleket és Alfonzokat. Isten éltessen benneteket. 1949-ben pedig ezen a napon született Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós, róla is emlékezzünk meg, és Isten éltesse nagyon sokáig. Szóval, ha a gyerkőc ma reggel 8-kor kilőtte a műzlistálat a stratoszférában, ezt ígyjátok meg, csak a csillagok állását ünnepli. Már a igazi nyári túlélő készletet raktam össze nektek, a szakember válaszolban átbeszéljük, hogyan alakítsuk át a családi vámpír életmódot emberi napirendé. A kismama kis okosba benézünk az óvodai beszoktatás és a tanszervásárlási csaták kulisszatitkai mögé. A tini sarokban megpróbáljuk kinyomozni, hogy létezik-e élet a tiniknél délelőtt 11 óra előtt. A végén pedig egy akkora filmes ajándékkal búcsúzom, amitől garantáltan elfelejtitek a füzet csomagolást, és persze csak jó zene. Itt a Sunshine FM-en, vágjunk is bele.
3: Ez a Hello Anyu
4: családi magazin a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Visszaesett a turizmus júniusban Magyarországon. Rendkívüli energiahelyzetre figyelmeztetett a miniszterelnök. Civil szervezetek egyeztettek a szívhang rendeletről az egészségügyi tárcával. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Visszaesett a turizmus júniusban Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. A hónap során 1,9 millió vendég összesen 4,3 millió vendégészakát töltött el a kereskedelmi magán és egyéb szálláshelyeken. Ez a vendégek számában 2,2, a vendégészakákéban pedig 2,5%-os csökkenés jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A szállodák továbbra is meghatározó szerepet töltenek be, a belföldi vendégek 2/3-át, a külföldiek 80%-át fog. A régió között eltérő volt a kép, Budapestre több belföldi vendég érkezett, míg a Balatonnál visszaesés mértek. A külföldi vendégforgalom a fővárosban és a Balatonnál is mérséklődött. Rendkívüli helyzet alakulhat ki a hazai energiaellátásban a rekord alacsony Dunavízállás miatt. Erre figyelmeztetett Magyar Péter miniszterelnök. Közlése szerint legkésőbb hétfőtől várhatóan teljesen leállhat a paksi atomerőmű, miközben a dunamenti erőmű egyik blokkja is kiesett. A kormány arra kéri a nagy ipari fogyasztókat, hogy a csúcs időszakokban önként mérsékeljék áramfelhasználásukat, és szükség esetén jogszabályi korlátozást is bevezethetnek egyes nagy fogyasztóknál. A lakosságot arra kérik, hogy a nagyobb áramigényű tevékenységeket lehetőség szerint ne 17 és 22 óra közé időzítsék. A kormány hangsúlyozza, a kórházak és más létfontosságú intézmények ellátása kiemelt védelmet élvez, az ország villamos energia ellátása jelenleg biztosított. A szívhang rendelet visszavonásánál a sürgőségi fogamzásgátlásról és a gyógyszeres terhesség megszakítás szabályozásáról is egyeztettek civil szervezetek az egészségügyi minisztériummal. A megbeszélésen Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter, Svéd Tamás parlamenti államtitkár és Ilkó Lívia közigazgatási államtitkár vett részt. A civil szervezetek korábban nyílt levélben kérték, hogy a nőket képviselő szakmai és jogvédő szervezeteket is vonják be a szívhang rendeletről szóló egyeztetésekbe. A találkozón többek között bizonyos sürgő sürgősségi fogamzásgátlók vénykötelességének feloldása is szóba került. A szervezetek szerint korszerű tudományos bizonyítékokon alapuló szabályozásra van szükség, amely a nők egészségét és biztonságát szolgálja. Átvilágítás indul a Magyar Állami Operaházban. Nagy Ervin kulturális államtitkár bejelentése szerint csütörtökön szakértői csapat érkezik az intézménybe, hogy megkezdje az operaház működésének törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzését. Az államtitkár szerint a vizsgálat célja a bizalom megerősítése, valamint annak biztosítása, hogy a magyar kultúra egyik legfontosabb intézménye átláthatóan és felelősen működjön. Hangsúlyozta, az állami fenntartású kulturális intézmények évente jelentős készközpénz gazdálkodnak, ezért elvárható, hogy ezek felhasználása indokolt és ellenőrizhető legyen. A vizsgálat eredményeiről a minisztérium később a tájékoztatást és szükség esetén intézkedéseket is tesz. Marad a hőség, riasztás, egyes helyeken akár 41 fok is lehet. Rendkívül forró, túlnyomóan napos időjárásra kell készülni a folytatásban is, a maximumok 35-40 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez a Hello Anyu.
1: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en. Augusztus első hétvégén a legtöbb család áttér az úgynevezett zombi üzemmódra. A gyerek éjfélkor még a plafonon futkározik, délelőtt 10-kor meg úgy kell kiráncigálni az ágyból őket, aztán hirtelen belénk hasít a felismerés, hogy te jó ég, egy hónap múlva reggel 6-kor van az ébresztő. Megkérdeztük a szakértőt, hogy mikor kell elkezdeni a pánikot. A válasz: pánikolni sosem ér, de az sem nyerő stratégia, ha augusztus 31-én este 8-kor leoltjuk a lámpát, és sok sikert kívánunk. A titok a lopakodó üzemmód. Augusztus közepétől kezdve 3-4 naponta simlis módon csaljunk el 15 percet. Először csak negyed órával korábban legyen vacsora, aztán negyed órával korábban a fürdés. A reggeli ébresztőhöz pedig vessünk be némi vesztegetést a kejfel suli helyett. A gyere, csináljunk jeges kakót meg palacsintát, csatakiáltás csodákra képes, és a legfontosabb, este 9 óra után a képes nyüket tüntessük el, mert a telefonfénye az agynak azt üzeni: szia, déli 12 van, és most jön ám a játékjava. Azt gondolom, hogy ezt egyikünk sem akarja.
0: Hello, anyu!
2: Családi magazin.
3: A Sunshine FM-en.

0: a Hello Anyu Sipos Mariannával.
1: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, ez továbbra is a Hello Anyu, és beszéljünk egy kicsit arról a bizonyos szeptemberi óvodai beszoktatásról, amitől sok anyuka már most éjszaka hideg verejtékben ébred. Hát most valljuk be, a gyerekek általában szuperül el vannak a homokozóba, mi szülők vagyunk azok, akik a kerítés mögött zsebkendőbe zokogva drámai filmbe illő jeleneteket rendezünk. A szakértők szerint a kicsik, konkrétan gondolatolvasók, ha te azon szorongsz a konyhába, hogy vajon megeszi-e a tök főzeléket és szeretni fogja-e az óvónénit, azt a gyerekek azonnal megérzik és úgy fog ragadni a lábadhoz, mint melegben a gumicukor, szóval kezdjük el már most a ráhangolódást, de ne csináljunk belőle tündérmesét. Nem mondjuk azt, hogy az óvi egy vidám park, ahol mindenki angyal, mert az első elvett dömpernél összeomlik majd a bizalom, és meséljünk a valóságról, hogy lesz játék, lesz kaja, lesz alvás, és a legfontosabb szabály, amit ezerszer el kell ismételni. Anya meg apa mindig, de mindig visszamegy hozzád. Ha ezt a bizalmat felépítjük, a szeptembert nem tragédiaként, hanem egy menő új kalandként fogja megélni az egész család.
0: Hello Anyu, ahol a család az első.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello, hello! Újra itt a kívánság műsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
3: 188.
2: Hogy micsoda?
3: 188.
2: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
3: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
2: Kik ők?
3: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
2: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM.
4: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Sherfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és három nap zenei

0: Szerves, Sóstóserfeszt és Buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. marketing@sunshinefm.hu. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap, mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
2: De amint megcsörlen a vekker, ők is felpörögnek.
1: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó utat, jó utazást, balesetmentes hétvégét a továbbiakban. Rekkenő nyári a hőség csapadéknak, még csak nyoma sincs sehol sem. A meteorológiai előrejelzéseket mindig vegyék komolyan, és a déli időpontban, ha tehetik, tűző napon ne legyenek. Nagyon sok volt a rosszulét az elmúlt 24 órában, számtalan helyre hívták a mentőket életmentéssel kapcsolatosan. Viszont nagyon sok közötti közlekedési balesetről számoltunk be sajnos az elmúlt napokban, sőt ezen a hétvégén is történt már több a vármegyék területén. Nagy figyelemmel legyenek motorosok, kerékpárosok és a rollerosok. Nap, mindnap roller balesetek, megszámlálhatatlanok történtek az elmúlt napokban, és sajnos nagyon sok súlyos sérüléssel jár. Viszont a közötti közlekedési balesetek, amik a 4-es főútvonalon történtek nap, mindnap, ezekről folyamatosan beszámoltunk. Nagyforgalmú útkereszteződések Hajdúvidnál és Hajdúböszörményi elágazásnál. Itt lassítsanak, stopptáblával védett a főútvonal, de sajnos nagyon sok esetben körültekintés nélkül hajtanak ki. Viszont a vasúti átjárókat is nagyobb figyelemmel közelítsék meg. Több helyen tartanak azon munkálatok, amik a helyreállításokkal kapcsolatosak, amik szintén forgalomkorlátozás mellett folytatódnak majd a jövő héten. És hát reméljük, hogy újabb balesetről nem kell, hogy beszámoljunk. Önöknek kellemes hétvégét, jó utat, a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Terelő útvonalon járnak a szepesi buszok Debrecenben. 6 napig táncol majd Debrecen a virágkarnevál idején. Iskola kezdési támogatással segíti a debreceni családokat az önkormányzat. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Közműépítési munkák miatt hosszabb ideig terelő útvonalon közlekednek a szepesi buszok Debrecenben. A DKV tájékoztatása szerint augusztus 1-én szombaton üzemkezdettől várhatóan november 29-én üzemzárásig teljes szélességben lezárják a szepesi bekötőút belterületi szakaszát. Ez idő alatt Szepes városrész csak a 481-es főút felől közelíthető meg. A lezárás a 39-es autóbuszokat érinti, amelyek mindkét végállomás irányába módosított útvonalon járnak. A busz a nagy állomás, a homokkerti felüljáró, a Mikepécsi út, a 47-es és a 481-es főút, valamint a sárga dűlő érintésével közlekednek. Az utasoknak ideiglenes megállókra és hosszabb menetidőre is érdemes számítaniuk. 6 napon át táncos programok töltik meg Debrecen tereit és utcáit a virágkarnevál idején. Augusztus 18-a és 23-a között rendezik meg a már hagyományos Táncol a Város programsorozatot, amelyben közel 40 helyi táncegyesület és tánciskola, valamint 9 nemzetközi tánccsoport mutatkozik be. A közönség a klasszikus és modern táncstílusoktól a néptánc a mazsoretten és a látványos utcai produkciókig sokféle előadást láthat. A szervezők célja, hogy a karneváli hét ne csak a virágkocsikról, hanem a közösségi élményekről és a tánc sokszínűségéről is szóljon. A teljes menetrend a debreceni virágkarnevál felületein érhető el. Debrecen önkormányzata idén is iskolakezdési támogatással segíti a rászoruló családokat. Az általános iskolás gyermekek után 50 ezer, a középiskolások után pedig 40 ezer forint igényelhető gyermekenként. A támogatás rászorultsági alapon jár, és idén már 20 éves korig kérhető. Családban élők esetében az egyfőre jutó nettó jövedelem nem haladhatja meg a 110 ezer forintot, egyszülős háztartásoknál pedig a 145 ezer forintot. A kérelmeket október 31-ig lehet benyújtani. Emellett elindult a debreceni karitatív testület tanszergyűjtése is. A jó állapotú iskolai eszközöket több városi gyűjtőponton várják, hogy minél több gyermek kezdhesse fel készülten a tanévet. Augusztus 11-ig adhatják be a kollégiumi jelentkezésüket a Debreceni Egyetem most felvételt nyert első évesei. Az intézmény tájékoztatása szerint a kérelmeket a szükséges igazolásokkal együtt postai úton kell eljuttatni a kollégiumi felvételi és a szociális irodához, de ügyfélfogadási időben személyes benyújtásra is van lehetőség. A hallgatóknak a jelentkezéshez Neptun felhasználó névre és jelszóra lesz szükségük. A férőhelyekről augusztus 21-e után kapnak értesítést e-mailben. A Debreceni Egyetem 6 kampuszán összesen csak nem 5000 kollégiumi hely jár rendelkezésre. Ezek mintegy negyedét, körülbelül 1200 férőhelyet a gulyáknak tartanak fenn. Debrecenben 12 kollégium várja az egyetemistákat. Augusztusban is csak korlátozottan folytatódnak a kaszállási munkák Debrecenben. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a júniusi ütem teljesítése után felfüggesztették a folytatólagos kaszállást a Dekert Nonprofit Kft. Munkáinak kivételével. A döntést az extrém meleg és száraz időjárással indokolták, mivel a magyar felületű rendszer szintű kaszállás ilyen körülmények között indokolatlan porterhelést okozhatna. Jelentősebb csapadék érkezésig augusztusban elsősorban az öntözött gyep felületeken, valamint a játszóterek, kondiparkok és kutyafuttatók területén végeznek ütemezett munkákat. Később a virágkarneválhoz kapcsolódóan a rendezvénnyel érintett területeken is sor kerülhet kaszállásra.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Marad a hőség, riasztás, egyes helyeken akár...
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Sípos Mariannával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: kéri, hogy maradja.
1: Ez a Hello Anyu, Sipos Mariannával.
2: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, és folytassuk a kismama kisokost. Ha mostanában beléptek egy papírboltba, vagy egy hipermarketbe, hát az olyan, mintha egy háborús övezetbe csöppentetek volna. A szülők küzdenek a három emeletes tolltartókért, a gyerekek pedig felváltva hisztiznek a legújabb divatos mesefigurás füzetekért. Na de hogy hogyan éljük ezt túl, hogy a pénztárcánk sem menjen gajra? Hát a nulla lépés az otthoni leltár a szakértők szerint. Mielőtt felvásárolnátok a félboltot, borítsátok ki a gyerekek tavalyi táskáját, és garantált, hogy találtok benne legalább három még érintetlen vonalzót, öt használható ollót és egy komplett rajzlap raktárat. A vásárlásnál pedig alkalmazzatok diplomáciai cselt, adjátok meg a gyereknek az illúziót, hogy ő dönt. Például a tornazsák mintáját kiválaszthatja ő, de a füzetek borítójánál mi mondjuk meg a végső szót. Ha pedig a gyerek megkívánja a 4000 forintos csillámos illatos radírt, emlékeztessük rá, hogy a sima 60 forintos fehér radír is pontosan ugyanúgy tünteti el azt a csúnya R betűt, amit írni szoktál, a fennmaradó összegből megvegyetek inkább valami mást, meg egyébként is az, hogy mire van igazából szükség, úgyis az első hetekben derül majd ki, szerintem.
1: Tartsd kézben a család mindennapjait!
3: Ez a Hello Anyu!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Több alkalommal is leállás lesz a Magnet Banknál. A vízfogyasztás mérséklésére kéri a lakosságot Gajdos László. Felmérés szerint a többség támogatta az emely leállítását. Földi Betti vagyok, imár részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: 6 alkalommal tart rendszerkarbantartást idén a Magnet Bank. Ezek idején több fontos szolgáltatás átmenetileg nem lesz elérhető. A bank tájékoztatása szerint az üzemszünetek augusztus 30-án, szeptember 13-án és 27-én, október 18-án, november 15-én, valamint december 13-án lesznek. Minden alkalommal éjféltől hajnali 4 óráig. Az érintett időszakban szünetelhet a belföldi és külföldi ATM-es készpénzfelvétel, a bankkártyás vásárlás, az SMS szolgáltatás, valamint a bankkártyás netbankon és mobilbankon keresztüli letiltás is. A bank ezért azt javasolja, hogy az ügyfelek a fontosabb pénzügyi műveleteket időben intézzék el, és készüljenek alternatív fizetési lehetőséggel. A vízfogyasztás mérséklésére kéri a lakosságot Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter. Közösségi oldalán azt írta, az aszályos időszakban mindenkit arra kérnek, hogy lehetőség szerint mellőzze a medencék feltöltését, az autómosást, valamint néhány napig a sportpályák locsolását is. A miniszter szerint nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért, és szükség esetén komolyabb intézkedéseket is megtesznek annak érdekében, hogy mindenki számára rendelkezésre álljon a megfelelő mennyiségű és minőségű víz. A tárca tájékoztatása szerint a megnövekedett fogyasztás és a Duna alacsony vízszintje több helyen is nehezítheti az ellátást.
2: Legfontosabb, hogy a sportpályák öntözését leállítottuk. Nem lehet a stadionokat, sportpályákat öntözni. Ha ez megvalósul, akkor elsősorban ezeken a területeken tudunk spórolni, és gyakorlatilag ez egy nagy lépés előre, és nem kell a lakosságot semmiképpen korlátozni, ezt nem szeretnénk. Úgy gondoljuk, hogy ez akkora fogyasztás a golfpályák és a sportpályák öntözése, hogy ez elegendő lehet a kánikulában.
1: A megkérdezettek többsége egyetért azzal, hogy a Tisza kormány július elején leállította a közmédia hírszolgáltatását és felfüggesztette az M1, valamint a Kossuth rádió működését. Derül ki a publikus intézet Népszavának készített felmérésből. A kutatás szerint a válaszadók 57%-a támogatta a döntést, 37% pedig rossznak tartotta. A véleményeket erősen befolyásolta a párt preferencia. A Tisza szavazóinak nagy többsége jogosnak tartotta a lépést, míg a Fidesz támogatói szinte egységesen ellenezték. A felmérés alapján ugyanakkor a választadók többsége továbbra is szükségesnek tartja a közmédiát, de legfontosabb feladatának a hiteles, független és kiegyensúlyozott tájékoztatást nevezte meg. Magyarország továbbra is lemaradásban van a szervezett daganatszűrések területén, derül ki a pénzcentrum összeállításából. Az Európai Unió és a Nemzetközi Egészségügyi Szervezetek jelenleg 3 daganat típusnál tartják bizonyítottan hatékonynak a lakossági szűrést, az emlőráknál, a méhnyakráknál, valamint a vastag és végbélráknál. Az Európai Daganatszűrés Index szerint a skandináv országok teljesítenek a legjobban, míg Magyarország 35%-os eredménnyel az alsó középmezőnyben van. Közben a daganatos megbetegedések gyakorisága nálunk meghaladja az uniós átlagot. A szakemberek szerint a következő évek egyik legfontosabb

0: A feladata a lakossági részvétel növelése, mert minél korábban fedeznek fel egy rossz indulatú elváltozást, annál nagyobb az esély a sikeres kezelésre. Marad a hőség, riasztás, egyes helyeken akár 41 fok is lehet. Rendkívül forró, túlnyomóan napos időjárásra kell készülni a folytatásban is, a maximumok 35-40 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: tini sarok.
1: Na, elérkeztünk a kedvenc témámhoz, a tini sarokhoz. Kedves szülőtársak, ti láttatok mostanában tizenéves gyereket nappali fényben? Mert nálunk otthon annak idején a tini egy éjszakai lénnyel volt egyenértékű, este 11-kor ébredt fel igazán, ilyen 2-kor még a hűtőt fosztogatta, és délelőtt meg olyan mélyen aludtak, hogy azt sem vették volna észre, ha bontják a házat a fejük fölül, de közeledik nekik is ugye a szeptember, és a tizenéves agynak is át kell állnia a reggel 6-os ébresztőre. Hát hogyan érjük el ezt anélkül, hogy a harmadik világháború törne ki? Hát a kiabálás azt tudjuk, hogy nem működik, attól csak visszamásznak a takaró alá. A szakemberek szerint inkább kössünk velük alkut. Állapodjunk meg abban, hogy augusztus közepétől az okos telefonok meg a laptopok este 11 órakor ünnepélyesen beköltöznek a nappaliba tölteni. A trükk az, hogy a kékfény kikapcsolásával az agyuk végre megérti, hogy éjszaka van, ha pedig napközben kiűzzük őket a szabad levegőre, mondjuk strandon, kosarazni, vagy csak a barátokkal lógni, a fizikai fáradtság elvégzi helyettünk a nevelési munkát, és este maguktól fognak kidőlni. Tudom, hogy vannak ezekkel kapcsolatban kételjeitek, de szerintem egy próbát megér.
2: Ez a Hello Anyu.
3: Someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved.

0: Ez a Hello Anyu
1: Sipos Mariannával.
2: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, és hűha elrepült az idő, ha jól szórakozunk. Elérkeztünk a mai Hello Anyu végéhez, remélem sikerült egy kis mosolyt csalnom az arcotokra, és rájöttetek, az iskola kezdés miatt is stressz teljesen felesleges, van még egy egész hónapunk élvezni a napsütést. Búcsúzóul hoztam nektek egy szuper hűsítő filmajánlót a kánikula ellen. Ha szeretnétek egy jót nevetni azon, hogy milyen az, amikor a szülők teljesen elveszítik a fejüket, üljetek be a gyerekekkel a moziba, az Agymanó 2-re, vagy pörgessétek fel otthon a klasszikus Nagyfiúk című végjátékot, popcornnak kézbe, lábakat a dohányzóasztalra, és csak nevessetek egy jót. Köszönöm szépen a figyelmeteket, élvezétek ki a vasárnap minden percét a családdal. Sipos Mariannát hallottátok, jövő vasárnap reggel 6-kor újra találkozunk itt a Sunshine FM-en. Sziasztok!
3: Ez volt a Hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 55 555.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
4: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig pinteken, szombaton és vasárnap 15. Sóstó Serfest és buboréknapok Nyíregyháza Sóstón, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben. A buborékos italok mellett barbecue, street food és három nap zenei őrület.

0: Mentes, sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Körzetük a vadkelet, tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
3: De amint megcsörlen a vekker, ők is felpörögnek.
1: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó utazást, balesetmentes hétvégét a továbbiakban, rekenő nyári a sőség csapadéknak, még csak nyoma sincs sehol sem. A meteorológiai előrejelzéseket mindig vegyék komolyan, és a déli időpontban, ha tehetik, tűző napon ne legyenek. Nagyon sok volt a rosszul lét az elmúlt 24 órában, számtalan helyre hívták a mentőket életmentéssel kapcsolatosan. Viszont nagyon sok közúti közlekedési balesetről számoltunk be sajnos az elmúlt napokban, sőt ezen a hétvégén is történt már több a vármegyék területén. Nagy figyelemmel legyenek motorosok, kerékpárosok és a rollerosok. Nap, minnap rollerbalesetek, megszámlálhatatlanok történtek az elmúlt napokban, és sajnos nagyon sok súlyos sérüléssel jár. Viszont a közúti közlekedési balesetek, amik a 4-es főútvonalon történtek nap, minnap, ezekről folyamatosan beszámoltunk. Nagy forgalmú útkereszteződések Hajdúvidnál és Hajdúböszörményi elágazásnál. Itt lassítsanak, stopptáblával védett a főútvonal, de sajnos nagyon sok esetben körültekintés nélkül hajtanak ki, viszont a vasúti átjárókat is nagyobb figyelemmel közelítsék meg. Több helyen tartanak azon munkálatok, amik a helyreállításokkal kapcsolatosak, amik szintén forgalomkorlátozás mellett folytatódnak majd a jövő héten. És hát reméljük, hogy újabb balesetről nem kell, hogy beszámoljunk. Önöknek kellemes hétvégét, jó utat, a viszonthallásra!
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: kutatásából.
1: A felmérés szerint a magyar válaszadók csak nem kétharmada nem kért kölcsön az elmúlt egy évben, ami jelentős növekedés a tavalyi adathoz képest. Akik mégis anyagi segítségre szorultak, azok leggyakrabban családtól kértek pénzt, ezt követték a bankok, majd a barátok és a kollégák. A pénzintézeti kölcsönök aránya Magyarországon továbbra is alacsonyabb a nemzetközi átlagnál. A kutatás szerint a kölcsönfelvétel főként a fiatalabb felnőttekre jellemző, míg az idősebbek nagy része egyáltalán nem élt ezzel a lehetőséggel. Élénkül a nyíregyházi albérlet piac a tanévkezdés közelettével. Az ingatlan szakértők szerint a korábbi évekhez képest mérséklődtek az árak, ugyanakkor a jó elhelyezkedésű és megfizethető lakásokat gyorsan kiveszik a hazai és külföldi diákok. A legkeresettebbek a belvárosi egy vagy másfél szobás bútorozott albérletek, amelyek jellemzően 120 és 150 ezer forint közötti havi bérleti díjjal érhetőek el rezsi nélkül. A külföldi hallgatók és a pilóta képzésre érkezők főként az azonnali költözhető lakásokat keresik, míg a magyar diákok közül sokan a kollégiumot választják. A szakemberek szerint az albérlet keresési roham augusztus elejétől szeptember elejéig lehet a legerősebb. Rendkívül ügyfelfogadási rend szerint várja ügyfeleit augusztusban a NAV nyíregyházi központi ügyfelszolgálata. A Szabadságtér 7-8 szám alatt működő ügyfelszolgálaton több napon is módosul a nyitva tartás. Augusztus 7-én és 8-án délelőtt 8 óra 30 perctől 11 óra 30 percig fogadják az ügyfeleket, augusztus 19-én pedig 8 óra 30 perctől 14 óráig lehet ügyet intézni. Augusztus 20-án és 21-én a nyíregyházi ügyfelszolgálat zárva tart. A hónap többi napján a megszokott rend szerint várják az ügyfeleket. Átlépte az 1 millió forintot a járművek átlagos károsszege a kötelező felelősségbiztosításoknál. A Magyar Nemzeti Bank friss statisztikája szerint a kifizetések több mint 5%-kal emelkedtek az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A személyautóknál egy átlagos kár már 964 ezer forintba kerül, ami 2019 óta csaknem 84%-os növekedést jelent. A drágulás hátterében több tényező áll, az alkatrészek ára, a szervizmunkák költsége és az autók jelentős áremelkedése is felfelé húzza a javítási számlákat. A magasabb károsszegek hosszabb távon a biztosítási díjak alakulására is hatásra lehetnek, ezért az autósoknak érdemes figyelniük a szerződéseikre. Csak nem 600 kilométernyi közút felújítását tervezi idén a Magyar Közút Nonprofit ZRT. A fejlesztések mind a 19 vármegyét érintik összesen több mint 149 milliárd forint értékben. A programban burkolat felújítások, körforgalmak, gyalog átkelőhelyek és híd felújítások is szerepelnek. Az útburkolatok korszerűsítése mellett javítják a víz elvezető rendszereket, megújítják a közúti jelzéseket és ahol szükséges, a csomópontokat is átalakítják. A munkák az autósok számára több helyen ideiglenes korlátozásokkal járhatnak, ezért érdemes indulás előtt tájékozódni az aktuális forgalmi helyzetről.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Marad a hőség, riasztás, egyes helyeken akár 41 fok is lehet. Rendkívül forró, túlnyomóan napos időjárásra kell készülni a folytatásban is, a maximumok 35-40 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A Zamat című gasztromagazin és a Finom Fogások támogatója a Szimbád Bistró Nyíregyháza.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kiskatával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene ez a Sunshine FM, és benne már indul is az amat. Köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és ma édes napot tartunk gasztromagazinunkban. Az édességek ugyanis minden évszakban kedvünkre valók. Akár borongós az időjárás, akár százágra süt a nap, egy finom desszert mindig jól esik, és hát ráadásul meg is koronáz egy menüsort, akár egy egyszerű hétköznapi ebédet, akár egy hétvégi kellemes grillezést, akár egy ünnepi ebédet vagy vacsorát, az édesség egyszerűen nem hiányozhat. Azonban ilyenkor, meleg időben az édességek közül sem kívánjuk a túl nehéz vagy túl édes falatokat. Arról nem is beszélve, hogy a tűzhely mellett sem szeretünk túlságosan sokat időzni, úgyhogy a mai desszertek között keresve sem találnak majd több emeletes tortát, ami órákon keresztül készül. Kimondottan könnyű nyári desszertekkel készültem. Persze mondhatja az ember teljesen jogosan, hogy nyáron ugyan mi szükség az édességre, amikor ott vannak a gyümölcsök, azok is édesek, tökéletes, hogyha ezt tesszük a menüsor végén. Ebben azonban van egy kis buktató, egyrészt ugye a gyümölcsöt nem igazán ajánlott az étkezés végén elfogyasztani, ugyanis a gyümölcs nagyon könnyen emésztődik, viszont az, amit előtte fogyasztottunk, az jó eséllyel lassabb emésztési folyamaton megy keresztül, ezt tovább nem is részletezem, úgyhogy a gyümölcsöt inkább előételnek együk. Ebéd vagy vacsora után pedig nyugodtan együnk egy kis könnyű édességet. Hogy miket? No hát azokat fogom sorolni hamarosan. Jegyzetfüzeteket elő, a zene után rajtolunk.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Ma azoknak fogunk segíteni néhány trükkel, akik időhiányban folyamatosan egészségtelenül táplálkoznak, pedig rohanás közben is lehet egészségesen enni, csak néhány trükk kell hozzá. Na figyelj, csak néhány tudatos szokást kell bevezetni az életünkbe, például azt, hogy tervezd meg előre az étkezéseidet, ha hetente egyszer időt szánsz a menü átgondolására, könnyebben elkerülöd a gyors éttermeket és a feldolgozott ételeket, készíts bevásárló listát, ez segít céltudatosan vásárolni, így elkerülnek az egészségtelen döntések, ha mindig van otthon zöldség, gyümölcs, banán, teljes kiörlésükkel.

0: ezért sokkal könnyebb egészséges ételt készíteni és pikpak csak gyorsan bekapni. Tarts otthon egészséges alapanyagokat, ez is nagyon fontos, fagyasztott zöldségeket, tonhal, konzervet, tojást, zappelyhet, ezek mind gyorsan elkészíthető tápláló alapanyagok. Percek alatt összerakhatsz belőle egy egyszerű étkezést, ami értékes is. Használj előre feldarabolt vagy fagyasztott zöldségeket. Ezek ugyanúgy értékesek, mint a friss változatok, és rengeteg időt spórolnak, mert a gyors fagyasztás megőrzi a vitaminokat és az ásványi anyagokat is. Fontos tipp, hogy ne hagyd ki a reggelit. Egy gyors zapkása, egy gyümölcsjoghurttal vagy egy teljes kiörlésű szendvics segíthet elkerülni a délelőtti falás rohamot. Figyelj a folyadékbevitelre is. Sokan az éhséget keverik össze a szomjúsággal. Ha mindig van kéznél egy kulacsvíz, kisebb eséllyel nyúlsz nassonivaló vagy egészségtelen dolgok után. Fontos, hogy készíts egészséges snackeket is előre. Diófélék, magvak, almaszeletek, teljes kiörlésű szelettek, puffasztott rizs, hogyha ezek ott vannak a táskádban, a kocsiban vagy az iroda fiókban, nem kell automatából csokit venni, de ha van fehérje turmixod, ez is bármikor legurítható pillanatok alatt.
1: Egészségpercek.

csak jó zene, ez a Sunshine FM, és hamarosan folytatódik a Zamat, amelyben ma könnyű nyári desszerteket készítünk. Van még jó pár ötletem, hogy ne kelljen a forró tűzhely mellett állni és mondjuk dobálni a palacsintát. Ebben a forróságban oldjuk meg egyszerűbben, könnyebben a desszert kérdést. Most azonban meghallgatjuk a friss információkat, és várom közben az önök tippeit is a zamatkukat sunshinefm.hu e-mail címre.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Serfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstón, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és 3 nap zenei

0: Mentes. Sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
2: De amint megcsörlen a vekker, ők is felpörögnek.
1: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
2: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
1: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
2: Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Elfogtak egy 23 éves nyíregyházi férfit, akit lezáratlan autó kifosztásával gyanúsítanak. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi július 20-án éjszaka több nyitva hagyott járműből vitt el értékeket Nyíregyháza területén. Az egymás követő bejelentések után a rendőrök adatgyűjtésbe kezdtek, és hamar azonosították a feltételezett elkövetőt, akit a lakóhelyén fogtak el. A nyomozás adatai szerint a férfi rendszeresen lezáratlanul hagyott autókra utazott, és az elmúlt hetekben összesen 7 gépkocsit fosztott ki, több 100 000 forintos kárt okozva. A gyanúsítottat előállították a rendőrkapitányságra, ahol kihallgatása során beismerte a bűncselekmények elkövetését. Rekord mennyisége zárult az idei általános felvételi eljárás a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézménybe összesen 2256 jelentkező nyert felvételt, közülük 1832-en állami ösztöndíjas képzésben kezdhetik meg tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek idén is a pedagógus képzések voltak, ezekre 862-en kerültek be, többségük államilag támogatott formában. Jelentős volt az érdeklődés a műszaki, gazdaságtudományi és informatikai képzések iránt is, az újonnan meghirdetett műszaki menedzser és gazdaságinformatikus alapszakok pedig elindulnak szeptemberben. A Máté-Szalkai Képzési Központban 121, a Kisvárdai helyszínen 35 első éves kezdhet. A pótfelvételi július 30-án indul, jelentkezni augusztus 7-ig lehet. Egész nyáron ingyenes pilátesz foglalkozások várják a mozogni vágyókat Nyíregyházán a Sóstói Fittesték program sorozat részeként. A foglalkozásokat június 16-a és augusztus 18-a között minden kedden 18 órától tartják a Sóstói piac melletti füves árnyas területen. A program célja, hogy a résztvevők természet közeli környezetben kapcsolódhassanak ki, mozogjanak és közösségi élményekkel tölthessék a nyári estéket. A pilátesz órákat Szabó Csilla vezeti, a szervezők szerint a program egyszerre szól az egész a feltöltődésről és a közösség építésről. A részvétel ingyenes, így bárki csatlakozhat, aki szeretne aktívan kikapcsolódni Sóston. Több mint 1600 gyermek töltheti hasznosan a vakációt Nyíregyháza különböző nyári táboraiban. Nagy az érdeklődés az önkormányzat által szervezett Kisvakond napközés tábor iránt is, amelynek sóstói programjaira a nyár folyamán közel 400 általános iskolás gyermeket várnak. A táborban jelenleg már a harmadik turnus zajlik, a gyerekek pedig változatos programokon vehetnek részt a természet közeli környezetben. A szervezők tájékoztatása szerint a Kisvakond tábor augusztus 14-ig tart, és a következő turnusokra még lehet jelentkezni. Elindult a Vás Színházi Esték idei programsorozat a Kisvárdán. A nyári kínálatban több ismert és szórakoztató darab is szerepel, köztük a Tenkes Kapitánya című kaland musical, a Mindenki engem akar, a Hipolita lakály, a Spanyol nátha, valamint az Eszeveszett Primadonnák című bohózat. A programsorozat célja, hogy a nyári estéken kulturális élményt kínálja a helyieknek és a térségbe érkező látogatóknak.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: A következő napokban is marad a rekkenő hőség. Mindemellett itt a parlagfű poller szezon is. Ugyanakkor a tomboló hőség jelentősen megterheli most az egészséges emberek szervezetét is. A trópusi éjszakák miatt romlik az alvás minőség, ami tovább fokozhatja szervezetünk kimerülését. Ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en.

0: Ez a Zamat a Sunshine FM-en.
1: Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és ma a Zamatban könnyű nyári desszerteket fogunk készíteni. A meleg évszakban ugye nem nagyon kívánjuk a nehéz fűszeres ételeket. A legszívesebben könnyű vitamindús salátákat fogyasztunk, esetleg grillezett húsokat, zöldségeket, de azokat is csak könnyedén fűszerezve, és hát ugye az egészségünknek is jobbat tesz, hogyha nem túl zsíros, nem túl fűszeres ételeket fogyasztunk a hőségben. Egyre jobban esnek a citrusos üdítők, és egyre hidegebben is isszuk ezeket, és hát a nehéz húsleveseket is fölváltják a könnyű gyümölcslevesek. Teljesen normális, hogyha úgy érezzük, hogy nincs étvágyunk, de a desszertekről azért ilyenkor sem mondjunk le. Egy hűsítő fagyikehely, egy kellemes pohárkrém, egy mesefinom joghurt torta sok-sok gyümölcsel, vagy éppen valódi gyümölcsből készült zselés finomságok kimondottan jól tudnak esni bármilyen könnyű ebéd után. No hát ma ilyen könnyű édességeket fogunk készíteni. Van pár olyan alapanyag, amit bátran használhatunk a könnyű nyári desszertek elkészítéséhez. Ilyen például a joghurt, ami kiváló alap lehet bármilyen finomsághoz, de itt a túró, amit ízesíthetünk egy kis mentával, citrommal, és már is remek pohárkrém készíthető belőle, és hát ugye itt vannak a már emlegetett gyümölcsök, amik kiváló alapul szolgálnak bármiféle desszerthez. Ezeket is lehet grillezni, de készíthetünk belőlük vastagabb turmixot, akár fagyit, és hát adhatjuk pohárkrémhez is. Szintén remek alapanyag a krémsajt, a natursajt krémek, például a mascarpone, no és a kexmorzsa, a zappehely, szóval minden olyan alapanyag, ami sütés nélkül is fogyasztható. Na hát ezekből az alapanyagokból fogunk válogatni a mai gasztromagazinunkban, úgyhogy kössük fel a kötényt, állítsuk készenlétben a hűtőszekrényt, és irány a konyha!

0: Sunshine FM asztrológia.
1: A kos ragyogó napra számíthat, mind munkája, mind magánélete terén. Sikeres, remek napra számíthat. Kedves Bika, ma egy őszinte négy szem közti beszélgetéssel bonyolult helyzetet sikerül megoldania, őszintén tárja fel érzéseit beszélgető partnere előtt, és figyeljen oda arra is, amit ő mond. Az ikrek bontakoztassa ki művészi tehetségét, ha a munkájához nem kell túl sok fantázia, találjon magának valami hobbit, amiben kiélheti művészi hajlamait. A rák ma olyan híreket kaphat, amik sok mindenben megváltoztathatják a dolgokhoz való hozzáállását, győződjön meg a hallottak hitelességéről, és csak ezután változtasson programján. Az oroszlán a nap java részében borús hangulatú lehet, ennek oka a családi, valamint munkahelyi összetűzések lehetnek, minél korábban menjen ma haza. A szűz végezzen el ma olyan dolgokat, amelyek boldoggá teszik. Csinosítgassa otthonát, lepje meg szeretteit ajándékokkal, vagy akár egy finom vacsorával. Esetleg vigye el a párját egy romantikus helyre. A mérleg számba veszi, milyen lehetőségei vannak szerelmi kapcsolatában. Bár nagyon kedveli partnerét, azt még nem döntötte el, hogy végleg összeköti-e vele az életét. A Skorpió egyik ismerősét jelentős anyagi veszteség érhette. Előfordulhat, hogy ezért öntől kér segítséget. Ha teheti, segítsen neki. Ez a mostani szívesség a későbbiekben még jól jöhet. A nyilasnak egy szakmai feladat már régen nem okoz örömet, ezért nem ártana, hogyha a szívére hallgatva megtervezné a jövőjét, mely sok mindenben eltér a jelentől. A bak legyen óvatos azokkal az ismerőseivel, akik az elmúlt időben nagyon megváltoztak. Lehetséges, hogy új, nagy tervekkel állnak elő, és a támogatását kérik, de ezt a támogatást önnek nem kötelező megadnia. A vízentő ne adja fel álmait gyakorlatias megfontolások miatt. Amit el tud képzelni, azt meg is tudja valósítani, ezért nagy célokat tűzzön ki maga elé, és ne apróságokat. A halak örömmel dolgozik egy projekten, mert az komoly kihívást jelent. Megnézi a naptárát, milyen programjai lesznek az elkövetkező időszakban, és beiktat még néhány élvezetes szabadidős elfoglaltságot.
0: Sunshine FM asztrológia.

Csak jó zene ez a Sunshine FM, és benne szól a Zamat, benne pedig ma csupa kellemes, mesefinom nyári édességet készítünk. Kezdjük egy levessel, mert egy jól sikerült, jégbe hűtött gyümölcsleves akár desszertként is funkcionálhat, főleg, hogyha mondjuk tejszínnel készül, és jó sűrűre sikerül. Na hát a tejszínes őszi barack krémleveshez 9-10 őszi barackra van szükségünk. Kell 2 rút fahéj, 2 csomag vaníliás cukor, 2 evőkanál barna cukor, és 2 evőkanál méz, 2 deci tejszín, fél csomag vaníliás pudingpor, körülbelül fél liter víz, és majd a legvégén egy kis tejszínhab díszítésnek. Először is a barackokat megpucoljuk, a magjukat eltávolítjuk. 2 darab őszi barackot apró kockára vágunk, és azt félretesszük a tálaláshoz. Ezt nyugodtan meg lehet egy kis citromlével locsolni. A többi megmaradt barackot nagyobb darabokra vágjuk, fazékba tesszük, és kevés vízzel felöntve a barna cukorral és a vaníliás cukorral, valamint a mézzel és a fahéjrúddal felfőzzük. Amikor a barack teljesen megpuhult, félrehúzzuk a tűzről, kihalásszuk a fahéjrúdat, majd az egészet összeturmixoljuk, akár a turmixgépbe öntve, akár egy botmixer segítségével. Közben a pudingport kikeverjük a tejszínnel, visszahelyezzük az edényünket a tűzhelyre, ízesítjük még esetleg egy kis mézzel vagy vaníliás cukorral, és ezzel a tejszínnel kikevert pudingporral behavarjuk a levesünket. Forráspontig hevítjük, és már vesztük is le a tűzről. A legszerencsésebb, hogyha azonnal bele is állítjuk a levesünket hideg vízfürdőbe, hogy minél hamarabb kihűljön, közben öntsük hozzá az előzetesen félretett fölkockázott barackokat is, és hogyha kihűlt, tegyük be a hűtőbe, várjuk meg, amíg teljesen lehűl, és már lehet is fogyasztani. A fogyasztását ne húzzák napokig, lehetőség szerint 2 napon belül egyék meg mindet, mert ugye tejszínnel készült, de az a gyanúm, hogy az elfogyasztása nem okoz majd gondot. Jó étvágyat!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Sherfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstón, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és három nap

0: Sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
2: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
1: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Válaszd a siker útját. Kérd kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
3: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Csapadék. Sem a Duna, sem a Tisza vízgyűjtő területein. Gajdós László élő környezetért felelős miniszter a Sunshine FM-nek elmondta, hogy a csapadék hiány miatt a felszíni vizek nem töltődnek, ezért felelős vízhasználatra kért mindenkit. Az alacsony vízállás és a szárazság a folyókon már a hajózási rendet is akadályozza. Emellett a Duna kritikusan alacsony vízszintje a paksi atomerőmű termelését is folyamatosan korlátozza.
1: Itt vagyunk az Országos Vízügyi Koordinációs Központban. Sajnos tartósan vízhiányos helyzetre kell felkészülnünk. A következő napokban sem várható csapadék se a Duna, se a Tisza vízgyűjtőjén. Így a Dunába is nagyon kevés víz áramlik. Néhány nap múlva sajnos a kritikus szint alá csökken a Duna vízszintje Paksnál. Ha valaki úgy gondolta, hogy nincs klímaváltozás, ha valaki nem hitt abban, hogy egészen megváltoztak a Földön a folyamatok, akkor most láthatja, hogy nagyon baj van. Nagyon oda kell figyelnünk, mert néhány év múlva Magyarországon 1 millió ember élhet sivatagos környezetben. Most kell odafigyelnünk. A mai probléma pedig az, hogy nem esik az eső, a felszíni vizeink nem töltődnek. Kérem szépen, mindenki gazdálkodjon megfelelően a vízkészletekkel.
0: Indulhatnak a vidékfejlesztési és bérlakás programok, miután Magyar Péter miniszterelnök szerint 6000 milliárd forintos uniós forrás érkezhet Magyarországra az elfogadott korrupcióellenes intézkedéseknek köszönhetően. A kormányfő közösségi oldalán azt írta, a Tisza kormány néhány hét alatt letárgyalta azokat a feltételeket, amelyeket álláspontja szerint az előző kabinet 3 év alatt sem tudott teljesíteni. Magyar Péter szerint a források egészségügyi, oktatási, gazdaságfejlesztés és lakhatási célokat is szolgálhatnak. A miniszterelnök egyúttal bírálta a Fideszt, mert szerinte a párt az alkotmánybírósághoz fordulva próbálja megakadályozni a pénzek lehívását. Társadalmi egyeztetés kezdődött arról a törvénytervezetről, amellyel a kormány hatékonyabban lépne fel a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perek ellen. Az igazságügyi minisztérium javaslata uniós irányelvet ültetne át a magyar jogba, és nagyobb védelmet adna azokkal a bírósági eljárásokkal szemben, amelyek célja nem egy jog tényleges érvényesítése, hanem újságírók, civil szervezetek vagy kritikusok megfélemlítése, ellehetetlenítése. A tervezet szerint az ilyen ügyeket korai szakaszban is ki lehetne szűrni. A csomag emellett megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát, mert a minisztérium szerint az aránytalan kockázatot jelenthet az eljárások zavartalanságára és az adatvédelemre. Több mint 8000 új hallgatót köszönthet szeptemberben a Debreceni Egyetem. A 2026-os általános felvételi eljárásban összesen 8265 jelentkező került be az intézménybe, ami az elmúlt évek legjobb eredménye. Az egyetem továbbra is őrzi vezető szerepét a legnépszerűbb vidéki felsőoktatási intézmények között, országos szinten pedig a második helyen áll. A legtöbb első évest a pedagógus képzésre az orvos és egészségtudományi területre, valamint a gazdaságtudományi és műszaki képzésre vették fel.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Hétfőn is az északi határ közelében fordulhat elő kis eséllyel csak zápor, zivatar, de emellett napos gyengén felhős időre készülhetünk. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet. Azonban marad a perzselő hőség, a maximum akár reggeli órákban már 15-25 fok között alakulnak.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kiskatával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és ma a Zama témája a könnyű nyári desszertek. Az édességek készítésénél nem csak az ízletességre helyezhetjük a hangsúlyt, de akár az egészségre is. Úgyhogy a következő édességünk egy kimondottan egészséges alapanyagból készül majd, csiamagból, amely igen gazdag A, E, C, B1, B2 vitaminban, folsavban, fehérjében, antioxidánsokban, kalcium, kálium szintén van benne, tartalmaz omega-3 zsírsavat, hatékony méregtelenítő, szabályozza a vércukor és koleszterin szintet, védi az érrendszert, óvja a szívet, rostartalma révén javítja az emésztést, lassítja az öregedést, ráadásul gluténérzékenyek és cukorbetegek is fogyaszthatják, persze megfelelőképpen édesítve, és nagyon egyszerű vele dolgozni. Kutatások szerint egyébként, hogyha minden második nap megennénk egy kis tálka chia pudingot, azzal nagyon sokat tennénk az egészségünkért. No, készítsünk belőle egy egészséges, egyszerű, könnyű nyári desszertet, chia pudingot málnával. Természetesen a málna helyett használhatnak más idén gyümölcsöt is. 4 deci tej és 5 evőkanál csiamag szükségeltetik ehhez az ételhez. 1 teljes kanálnyi édesítőszer, ez ízlés szerint lehet akár cukor, akár bármilyen más édesítőszer. Kell 20 deka málna, vagy akár őszi barack, sárga dinnye, sőt banánnal is elkészíthető. A tejet, a csiamagot és a cukrot, vagy édesítőszert összekeverjük egy tálban, majd minimum 8 órán át hagyjuk állni a hűtőben. 1-2 óra elteltével át lehet egyszer keverni, de akkor sincs gond, hogyha elfelejtjük. A csiamagok megszívják magukat nedvességgel, és ilyen puding állagú desszert lesz a végeredmény, úgyhogy semmi más munkánk nincs vele, csupán a 8 óra elteltével kivenni a hűtőből, és szépen megeszegetni desszertként, persze miután rászórtuk a gyümölcsöt. De akár készíthetünk gyümölcsszószt is a tetejére. Egy kis lábasban 2-3 perc alatt felforraljuk a gyümölcsöt fél citrom levével, majd ezt is kihűtjük, és a chia puding tetejére locsoljuk. Kóstolják meg ezt is. Álomfinom. Jó étvágyat hozzá!

0: Sunshine FM programajánló.
1: Bécs eleganciája és a Broadway csillogása egyetlen este alatt Nyíregyházára költözik. Augusztus 9-én vasárnap este 8:30-kor a Rózsakert szabadtéri színpadon megelevenedik a Schönbrunni kastély varázsa a Musical Gála koncerten. Jan Zakata, Mészáros Árpád Zsolt és Szomor György több ezer LED fény kíséretében élőzenekarral hozzák el a legnépszerűbb és legromantikusabb dallamokat. Ha az időjárás közbeszólna, a másnapi esőnapon pótoljuk ezt az uralkodói élményt. Unatkozik otthon a gyerek, és már az összes létező játékkal játszottatok legalább 100-szor. Akkor augusztus 18-a és 23-a között vegyétek az irányt Debrecen felé, ahol a régi Városháza udvara és a Vidám Park egy hatalmas ingyenes játszótérré változik a Galiba Gyermekfesztiválon. Óriás buborékshó, bűvészek, kézműves kuckók és izgalmas bábelőadások várják a legkisebbeket, sőt, még magával Süsüvel, a híres egyfejű sárkánnyal is kezet rázhattok a délután folyamán.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
0: Sunshine FM programajánló.

csak jó zene, ez a Sunshine FM, és benne folytatódik a Zamat, amelyben ma könnyű nyári desszerteket készítünk. Szerintem a forró nyárban nincs kellemesebb dolog, mint fagyizni egy jót. Úgyhogy készítünk is egy jó kis citromfagyit. Mert hogy ez bizony akár odahaza is elkészíthető, mint ahogy bármelyik gyümölcsfagyi, és még csak fagyi készítő gépre sincs hozzá szükség, ami egyébként az elmúlt időszakban egyre nagyobb divat lett. A szükséges hozzávalók csupán fél liter joghurt, 2 citrom, némi porcukor ízlés szerint és egy tejáskanálnyi zselatin, valamint egy kevés víz. Ez minden, ami kell hozzá. A joghurtunkat összekeverjük 2 citromlevével, ízesítjük porcukorral, hogyha szeretik, akkor nyugodtan belereszelhetik akár a citromhéját is, vagy használhatnak citrom helyett akár lájmot is, azzal is nagyon finom. Aztán egy tejáskanálnyi zselatint feloldunk egy kávés csészében, annyi vízzel, amennyiben elkeveredik. Ezt lehet akár egy kicsit a tűzhelyen felforrósítani, de vigyázzanak, ne forjon. Ugye vannak receptek, amik azt mondják, hogy az ilyen pici mennyiségű zselatint nyugodtan lehet akár mikróban is melegíteni. Én ezt nem javaslom, részben azért nem, mert nem látjuk, vagy nem tudjuk kiszámolni pontosan, hogy mikor fog felforni az a picike víz, amiben a zselatin van, és ugye tudjuk, hogyha eléri a forráspontot a zselatin, akkor elveszíti a zselésítő képességét, úgyhogy ne forraljuk föl, és ne tegyük a mikróba. Ezt a felmelegített zselatinos oldatot pedig egyszerűen hozzáöntjük a joghurtos keverékhez, majd az egészet egy műanyag jégkrémes dobozba töltjük, behelyezzük a mély hűtőbe, és megfagyasztjuk. Ezt a fajta rémegyszerű joghurt alapú fagyit bármilyen gyümölcsel el lehet készíteni. Málna, eper, banán, sárga dinnye, őszi barack, cseresznye, áfonya, sőt, akár mirelit gyümölcsökkel is készülhet. És az összes munka, amit belefektetünk, 5 percnél nem tart tovább. Jó, persze hűtés, fagyasztás elhúzódik egy kis ideig, de hát aztán kárpótol bennünket a házi készítésű fagyi nyalogatása. Egyébként, ha már citromfagyit készítettünk, ajánlom, próbálják ki, hogy jeges tejába kanalazzák. Én úgy is imádom. Egészségükre!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Serfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon, és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és 3 nap zene.

0: belépés díjmentes. Sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonság.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: A jól látható házszám fontosságára figyelmeztetnek Szabolcs-Szatmár-Berekben. Aszfaltozási munkák miatt változik több debreceni buszjárat közlekedése. Már készülnek a virágkocsik az 57. debreceni virágkarnevára. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A jól látható házszám fontosságára figyelmeztetnek Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az Ibrány önkormányzat közleménye szerint a házszám feltüntetése nem csak ajánlott, hanem jogszabályi kötelezettség is. A tábla hiánya vagy rossz láthatósága gondot okozhat a postásoknak, futároknak és közműszolgáltatóknak, de vészhelyzetben akár a mentők, a rendőrök vagy az orvosi ügyelet munkáját is késleltetheti. Ibrányban a helyi rendelet alapján az is szabályszegésnek számít, ha valaki nem helyezi ki, nem pótolja vagy házszám után nem cseréli le a táblát. Természetes személyeknél akár 50 000 forintos bírság is kiszabható, de az önkormányzat hangsúlyozza, nem a büntetés, hanem a biztonság a cél. Szúnyoggyérítés végeznek a héten Szabolcs-Szatmár-Berek vármegye egyes területein. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint több vármegyében is szükség van védekezésre. Szabolcsban pedig biológiai lárvagyérítést is alkalmaznak, elsősorban a holtágak környezetében. A közlemény szerint az elmúlt időszak záporai és zivatarai ellenére nagyobb szúnyoglárva tenyésző helyek nem alakultak ki, ezért a legtöbb településen csak korlátozott beavatkozásra van szükség. A katasztrófavédelem arra is felhívja a figyelmet, hogy a lakosság sokat tehet a szúnyogok visszaszorításáért. A házak körül összegyűlt pangóvizet érdemes megszüntetni, az esővíz gyűjtőket pedig szúnyoghálóval lefedni. Aszfaltozási munkák miatt változik több debreceni buszjárat közlekedése a Budai-Nagyantal utca, a Faragtár utca és a Huszár-Gál utca közötti szakaszon. A munkák ideje alatt július 20-án üzem kezdettől augusztus 7-én üzem zárásig a 25-ös autóbusz, valamint a 90Y-os és a 973-as éjszakai járatok terelő útvonalon közlekednek. A 25Y-os és a 125Y-os buszok közlekedése átmenetileg szünetel, helyettük a megszokott indulási időpontokban 25-ös és 125-ös járatok indulnak. A 25-ös buszok nem érintik a Huszár-Gál utca, a Komáromi Csipkés-Gyöngy tér és a Mák utca megállóhelyeket. Az utasok ideiglenes megállót használhatnak. Már készülnek a virágkocsik az 57. debreceni virágkarnevára. A rendezvény idén megújult formában augusztus 18-a és 23-a között várja a látogatókat, a csúcspont pedig ezúttal is az augusztus 20-ai felvonulás lesz. A több 100 000 élő virágból készült kompozíciók mellett koncertek, közösségi programok és látványos kísérő rendezvények is szerepelnek a kínálatban. Az idei karnevál koncepciója a jövő formálásra és a közös felelősségvállalásra épül, ezért a helyi közösségeket, oktatási intézményeket és generációkat is bevonják a programokba. A felvonulási útvonal bővül, új lelátókat is kialakítanak. A Galiba Gyermekfesztivál pedig idén sem marad el.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Marad a száraz perzselő hőség a folytatásban is. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között rendkívül erős lesz. Ha tehetjük, kerüljük a tűző napfényt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kiskatával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, no meg a zamat. Ma olyan desszerteket készítünk, amik minden szempontból könnyűek. Az elkészítésük nem időigényes, nem kell hozzájuk felsőfokú konyhai végzettség, nem kell betéve tudni a legmodernebb konyhatechnológiai eljárásokat, és könnyűek abból a szempontból is, hogy nem terhelik túl a gyomrunkat. Ugye néhány perccel ezelőtt készítettünk egy jó kis citromfagyit, ezen a vonalon megyünk tovább. A fagylalt rokona a parfé, ami szintén egy hűsítő finomság, de nem összekeverendő sem a fagylaltal, sem a jégkrémmel. A parfét a fagylaltól egyébként alapvetően azt különbözteti meg, hogy a tojás sárgája és a tejszín nélkülözhetetlen az elkészítéséhez, míg a fagylaltból ezek általában hiányoznak. Na hát ehhez a parféhoz is szükségünk lesz 3 darab tojás sárgájára. Plusz még kell egy egész tojás is, de kell még 2,5 deci habtejszín, 1 csokornyi friss mentalevél, valamint 12 dekányi cukor. A habtejszínt a mentalevelekkel felfőzzük, majd levesszük a tűzről, és körülbelül 30 percig lefedve állni hagyjuk, hogy jó alaposan átjárja a menta íze a tejszínt. Majd átszűrjük, a leveleket enyhén ki is lehet nyomkodni, és éjszakára betesszük a hűtőbe ezt az akkor már igencsak menta illatú tejszínt. Még nem kell a mélyhűtőbe tenni. A tojások sárgáját másnap az egész tojással és a cukorral együtt gőzfürdőben kézi mixerrel körülbelül 10 perc alatt habosra keverjük. Majd kivesszük a gőzfürdőből és tovább keverjük, amíg ki nem hűl. A mentás tejszínt ezután kemény habbá verjük és óvatosan hozzákeverjük a tojáskrémhez. Lehet nyugodtan folyamatosan robotgéppel keverni alacsony fokozaton. A parfékrémet aztán elrendezgetjük akár egy nagyobb kupában, akár 4-5 puding formában, lefedjük fóliával és betesszük a fagyasztóba legalább 8 órára. 10-15 perccel a tálalás előtt érdemes kivenni, mert nagyon jót tesz neki, hogyha akkor tálaljuk, amikor éppen kezdi lerázni magáról a dermedtséget, de még nem olvad. Azért arra készüljenek lélekben, hogy ez az édesség is nagyon hamar el fog fogyni. I really

Csak jó zene ez a Sunshine FM, és benne szól az amat. Ma édességeket kogyfasztunk, de kimondottan könnyű nyári desszerteket készítünk. A tiramisút vagy tiramisút, ki hogy ejti, valamennyien nagyon szeretjük. És ha már így a kiejtés szóba került, ugye a tiramisu olasz kifejezés azt jelenti, hogy dobj fel engem. Úgyhogy ha ebből indulunk ki, akkor a hivatalos kiejtés esszel lenne, de teljesen mindegy, hogy ejtjük, így is úgy is ugyanazt a finomságot jelenti. Ennek a desszertnek mindig sikere van. Ugye a téli időszakban nagyon jól esik ugye az eredeti tiramisu, a kávés babapiskótás finomság, amelyen ugye ott a tojással dúsított mascarpone, nyáron azonban én ennek is inkább ajánlom a gyümölcsös tojás nélküli változatát. Na nézzük, ehhez mire van szükségünk. Kell 50 dek a mascarpone és 20 dek a babapiskóta. Az eredeti recept szerint ugye 4 deci presszó kávét használunk, ezt nyugodtan lehet bármilyen gyümölcslével helyettesíteni, például narancssal, vagy akár málna szörpel, bodza szörpel, amit egy picit hígíthatunk tejjel vagy vízzel. Aztán kell még egy darab citrom, 1 deci tej, 8 dekányi cukor, 2 csomag vaníliás cukor, 1 tejáskanál kakaópor és 1 csipet fahéj, illetve némi gyümölcs is jól jöhet, például, hogyha narancslébe áztatjuk a babapiskótát, akkor használjunk hozzá narancsot, de málna lé mellé a málna dukál, barack lé mellé a barackot ajánlom, körte lé mellé a körtét, és így tovább, és így tovább. Szóval gyümölcs is kell. Az elkészítés rém egyszerű, először is összeállítjuk a krémet. Ehhez először is alaposan megmossuk a citromot és lereszeljük a héját, és a citrom egyik felét kifacsarjuk. Ezután egy tálba kanalazzuk a mascarpone-t, ehhez adjuk hozzá a tejet, a vaníliás cukrot és a cukrot. Habverővel jó alaposan összekeverjük, amíg a krém kenhető nem lesz. Majd belekeverjük a citromhéjat, és hozzáadunk egy evőkanálnyi citromlevet. Előveszünk egy kisebb tálat, annak az aljára egy réteg babapiskótát teszünk, mégpedig úgy, hogy a babapiskóták egyik felét egy másodpercre belemártjuk a gyümölcslébe, és így rakosgatjuk le szépen egymás mellé a babapiskóta darabokat. Soronként akár meg is locsolgathatjuk még egy kicsit a gyümölcslével. Aztán erre a piskótára kenjük rá a krémünk felét, majd befedjük egy újabb sor babapiskótával, amit szintén belemártogatunk a gyümölcslébe. Végül rárakjuk a maradék krémet, a kakaóport összekeverjük a fahéjjal, egyenletesen a tiramisu tetejére szitáljuk, és betesszük a hűtőbe, hogy hadd hűljön le, és már tálalhatjuk is a vendégeinknek. Ehhez is jó étvágyat kívánok!

0: Ez a Zamat a Sunshine FM-en.
1: Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és benne végére értünk a Zamatnak. Könnyű nyári desszerteket készítettünk ma. Hát a lehetőségek tárháza úgy gondolom végtelen, mert hogy tényleg bőséggel válogathatunk azokból a desszertekből, amik nem igényelnek sütést, csak hűtést, és mind elkészíteni, mind elfogyasztani nagyon könnyű őket. Ja, és nem olvadnak a nyári forróságban, mint ugye például a csokoládé. Egyszerű alapanyagokból csodát varázsolhatunk az asztalra. Egy kis túró, egy kis joghurt, egy kis gyümölcs, és már is van egy ízletes finomságunk. Nem kell begyújtani a sütőt, nem kell órákon át dobálni a forró tűzhely mellett a palacsintát. Sokkal egyszerűbben is meg lehet oldani az édesség kérdését nyáron. Na hát kívánom, hogy legyen kedvük valamilyen párfét, fagyit, pohárkrémet, chia pudingot, vagy bármi más finomságot összeütni, és megédesíteni a nyarat. Jövő héten ismét együtt sütünk, főzünk. Én köszönöm, hogy velem tartottak. Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel. Viszont hallásra!

0: A Zamat című gasztromagazin és a finomfogások támogatója a Szimbád Bisztró Nyíregyháza.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
4: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig pinteken, szombaton és vasárnap 15. Sóstó Serfest és buboréknapok Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben. A buborékos italok mellett barbecue, street food és három nap zenei

0: belépés díjmentes. Sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen @sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Közös logisztikai képzési programot indított a SZÉT Debrecen és a Debreceni Szakképzési Centrum. Komplex energetikai korszerűsítés indul 20 hazai mentőállomáson, köztük a debreceni állomáson is. Új forgalmi rendre és korlátozásokra kell számítani Debrecenben a Vámospécsi úti csomópontnál. Már is hozom a részleteket, Földi Betti vagyok.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Közös logisztikai képzési programot indított a SZÉT Debrecen és a Debreceni Szakképzési Centrum. A júliusban elindult 3 hónapos képzésben összesen 21-en vesznek részt, köztük álláskeresők és olyan munkavállalók is, akik tovább szeretnék fejleszteni szakmai tudásukat. A résztvevők modern logisztikai technológiákkal és iparági megoldásokkal ismerkedhetnek meg, miközben a munkaerőpiacon is hasznosítható naprakész tudást szereznek. A program során betekintést kapnak a SZÉT Debrecen működésébe és a vállalatnál elérhető karrier lehetőségekbe is. A sikeresen végzők később jelentkezhetnek a cég nyitott pozícióira. A vállalat szerint az együttműködés a térség szakember utánpótlását és a helyi tehetségek fejlődését is támogatja. Távhő felújítási munkák miatt hetekre lezárják Debrecenben a Burgundia utca elnevezésű megálló helyet, közölte a DKB. A lezárás július 20-án hétfőn üzem kezdettől augusztus 13-án csütörtökön üzemzárásig tart. A munkák ideje alatt több járat és ideiglenes megálló helyen áll majd meg. A Ziegner tér irányába közlekedő 3-as és 3A trolibuszok, valamint a Tégláskert utca, a Széna tér és a Bajik András utca irányába tartó 14Y-os, 15-ös, 15H-s, 15Y-os és 15Y-H-s autóbuszok a megszokottól eltérő helyen állnak meg. A változás érinti a 90Y-os és a 93-as éjszakai járatokat is. Az ideiglenes megállóhely körülbelül 30 méterrel hátrébb található. Komplex energetikai korszerűsítés indul 20 hazai mentőállomáson, köztük a debreceni állomáson is, közölte az Országos Mentőszolgálat. A Jedlék Ányos energetikai program keretében megvalósuló beruházás célja, hogy az érintett mentőállomások energiahatékonyabban és környezetkímélőbb módon működjenek. A fejlesztések során megújul az épületek hőszigetelése és nyílászárójának egy része, korszerűsítik a fűtési és hűtési rendszereket, energiahatékony villamos hálózatokat építenek ki, valamint napelemes rendszereket is telepít. A program Debrecen mellett többek között Békés Csaba, Eger, Fehérgyarmat, Miskolc, Szolnok és Tatabánya mentőállomását is érinti. Új forgalmi rendre és korlátozásokra kell számítani Debrecenben a Vámospécsi úti csomópontnál. Megkezdődött a kapacitásbővítő fejlesztés első ütemének záró fázisa, ezért a következő másfél hónapban sávlezárások és terelések nehezíthetik a közlekedést. Július 13 és 24-e között a Faragtár utca belváros felé vezető oldalán ismét két sávon haladhat a forgalom, ugyanakkor több helyen járda és busz megálló építés miatt szűkítések lesznek. Fontos változás, hogy a Faragtár utcáról a Hétvezér utca felé ideiglenesen nem lehet jobbra kanyarodni. Július 20 és augusztus 7-e között a Budai Nagy Antal utcát teljes szélességében lezárják. A közlekedőktől fokozott figyelmet kérnek. Szeptemberben indul az Erste Liga új alapszakasza, amelyben a debreceni EAC ségre lép. A regionális jégkorong bajnokság tájékoztatása szerint minden csapat 4-szer találkozik majd a 9 ellenfelével. A mérkőzések többségét továbbra is pénteken és vasárnap rendezik, de időnként csütörtöki játéknapok is lesznek.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
2: Szeptemberben indul az Erste Liga új alapszakasza, amelyben a debreceni EAC ségre lép. A regionális jégkorong bajnokság tájékoztatása szerint minden csapat 4-szer találkozik majd a 9 ellenfelével. A mérkőzések többségét továbbra is pénteken és vasárnap rendezik, de időnként csütörtöki játéknapok is lesznek. A tabela első 8 helyezettje jut be a rájátszásba, amely március 12-én kezdődik, a párosításokat pedig az alapszakaszban elért helyezések alapján alakítják ki, ellenfél választás nélkül. Az Erste Liga alapszakasza és negyed döntője között a magyarországi klubok az OB1 rájátszásban szerepelnek majd. A mezőnyben a Deac mellett többek között a DVTK, az Újpest, a Gyegyói HK és az SC Csíkszereda is ott lesz. Marad a hőség, riasztás, egyes helyeken akár 41 fok is lehet. Rendkívül forró, túlnyomóan napos időjárásra kell készülni a folytatásban is, a maximumok 35-40 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Ez a Szív is aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
3: Köszönjük szépen Bettinek a legfrissebbeket, 12 óra után járunk, nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, ez a 93.5 Sunshine FM Debrecen. Hozom ebben a két órában is a kiváló helyi érdekességeket. Kezdünk elsőként Hypatonnal, ez már az Out of My Head.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
0: Ez a Szív is aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.

0: Ez a Civis Aktuál.
1: Debrecenben itthon vagyunk, ez a 93 a Sunshine FM, és hát ugye 4 darab felejthetetlen nap után véget ért a Campus Festival. A rendezvényről számtalan fotó, videó, valamint beszámoló is készült. De vajon hogyan élte meg mindezt a szervezőcsapat? Erről beszélgettek a debreceni televízióban Miklós Völgyi Péterrel, a Campus Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatójával.
2: Hát egy fesztivál szervező akkor elég eredt, hogyha a közönség jól érezte magát, ez szerintem teljesült. Gyakorlatilag a negyedik éve a létszámunk az szinte konzerválva van, ilyen 120 ezer körül. Ebben a helyzetben, amikor a fesztivál országszerte válságban vannak, talán világszerte, akkor ez megint csak azt gondolom, hogy ez egy jó szám, ez egy jó adat. És nyilván akkor lesz majd teljesen elégedett, hogyha rendben lemegy az elpakolásra, a terület helyreállítása, és akkor mondhatjuk el, hogy a legjobb érzéssel készültünk a 2027-es fesztiválra. Nyilván több millió, sőt talán kollégám azt mondta, hogy talán a közösségi médiában 17 millió reakció vagy megtekintés volt a tartalmainkon. Tehát tényleg ebből is látszik, hogy egy országos jelentőségi turisztikai brandként is működő dolog a Campus Fesztivál. Hát a legfontosabb állomások, nekünk mindig a közönségnek az elégedettség a legfontosabb. Nyilván ez mind a jövő évi visszatérés szempontjából fontos, mind abból a szempontból fontos, hogy igazi közösségek kovácsolódjanak, aminek egyébként kiváló teret nálunk a civil falu, az egyetem tér, ahol egyébként tényleg egy egészen speciális hangulat van, és semmilyen más magyarországi fesztiválon, zenei fesztiválon nincs ilyen jellegű tér, mint ami nálunk van. Erre egyébként nagyon-nagyon büszkék vagyunk. Több mint 60 civil szervezet, az egyetemnek 14 kara van kint az eseményen, és szerintem ez meghatározza az egész fesztivál végét, a hangulatát. Abszolút, mi már akkor elkezdtük a több generációs fesztivál projektünket, amikor még nagyon nem volt elfogadott. A fesztiválok általában becélozzák, hogy akkor 20-tól 30-ig, vagy 18-tól 35-ig válunk vendéget. Mi mindig is azt mondtuk, hogy mi a kisgyerektől az idősekig mindenkit szívesen látunk, és igyekszünk mindenkinek programmal szolgálni, és ez látszik is egyébként, hogy bár nyilván a programoknak a nagy részén a fiatal korosztályban jelen, de nálunk a 80 év fölötti vendég sem ritkaság. Magyar előadó csak akkor marad ki, hogyha valamiért szabadságon vannak, vagy valamilyen extrém oka van, tehát igyekszünk tényleg minden olyan produkciót felvonultatni, ami Magyarországon népszerű. Azzal sokszor küzdünk egyébként, hogy vannak olyan magyar zenekarok, akik mondjuk kijelentik magukról azt, hogy ők csak a nagy színpadon hajlandók föllépni, csak főműsorsávban. Ezekkel van olyan, hogy nem tudunk mit kezdeni, mert hál' Istennek nagyon sok olyan zenekar van, aki főműsorsávban alkalmas közönséget tud bevonzani, de amikor van mondjuk 15-20 ilyen zenekar, és van 8 olyan helyünk, amiről beszélgetünk a 4 nap alatt, akkor nyilván a 8 helyre nem lehet vetni 15-öt. Tehát volt olyan zenekar, aki mondjuk azért nem jött hozzám, mert nem tudta elfogadni azt, hogy ő nem fér bele ebbe a 8-ba. Ilyen sajnos van. A külföldi előadók pedig azok mindig nagyon nehéz ügy, mert el szoktam mondani mindig, hogy mi igyekszünk olyan releváns világsztárokat hozni, akiket ki tudunk fizetni. Tehát ez nem bárki, ha kiszámolja, hogy mondjuk egy Metallicát hoztam példának, állag 50 ezer forintos belépő ára, egy dupla koncerten mondjuk Budapesten 5 milliárd forint árbevételt csinál egy darab Metallica koncert, mi ennek a töredékét bevételezik összességében. A belépő árak azok hogyan tudnak reálisak maradni. Igyekszünk egyébként mindig egyetemi városkártyás kedvezményeket biztosítani. Hozzáteszem egyébként, hogy ahhoz képest, hogy városkártyával mennyivel olcsóbb egyébként a belépő, ahhoz képest olyan nagyon-nagyon sokan nem érkeznek ezzel a lehetőséggel. Úgyhogy most szeretném mindenkinek figyelmét arra felhívni, hogyha mondjuk jövőre Campus Fesztiválra belépőt vásárol majd mondjuk a rendezvény napjai környékén, városkártya kiváltása borzasztóan egyszerű, és jelentős kedvezményt lehet elkapni, tehát sokkal nagyobb kedvezményt lehet elkapni, mint az egyszerű kiváltási költség. Érdemes szerintem ezzel az lehetőséggel élni. Ebben az évben, hál' Istennek, nem volt egyáltalán hisztis csapatunk, tehát egy-két, hogy mondjam, olyan dolgot tudok mondani, amit nem annyira tudunk értelmezni, hogy Scooternek kellett egy óriási hangszóró az öltözőbe bentre, be se kapcsolta, de kiérte, megkapta. Az ötlet igazániból nem a sajátunk, mert rengeteg fesztivált csinálja, de ez meg kell rendben a technikai körülményeket, le kell tárgyalni az előadókkal, meg kell oldani, hogy a stabil internet legyen, meg kell oldani azt, hogy a megfelelő számú kamera megfelelő felkészültség is táv legyen. De ez már nekünk régen egyébként adott, hál' Istennek, és igen, ebben az évben először volt, hogy sok-sok koncertről adtunk élőben néhány dalt. Hát szerencsére akkor, amikor a stadion tervezése történt, akkor a tervező megkapta azt utasításként, hogy gondolkodjon egy olyan stadionban, most nem fejlően Campus Fesztivál és meccs kapcsán beszélek, hanem hogy hogyan lehet esetleg ott egy rendezvényt és egy fesztivált, vagy egy bármilyen rendezvényt és egy foci meccset egyszerre megrendezni. Többek között ezért jött a levegőben vezetett járda ötlete, hogy a fesztivál területén kívülről gyakorlatilag föl lehet vinni a közönséget, a futballmeccs közönséget a 6 méter magasan lévő levegőben vezetett járdára. Ott gyakorlatilag mindenki megtalálja körbe a stadionon sétálva a saját helyét, ettől függetlenül lent a rendezvény rezenéstelenül és keveredés nélkül tud működni. Sokan szkeptikusok voltak, hogy ezt hogy lehet megoldani, szerintem aki ott volt, az látott, hogy elég gördékenyen és simán sikerült ezt meglépni. Hát a hangerő az egy nehéz ügy, én sosem akarok ebbe álszent lenni, mindig elmondtam, hogy én tudom, igen, hogy ez annak, aki mondjuk nem szereti, aki kifejezetten a nyugalmat és a teljes csendet szereti, és hall egy basszust a távolból, annak ez lehet zavaró. Ez mi a hatályos engedélyeknek a birtokában, folyamatos független zajmérőnek a vonásával ezeket a értékeket betartjuk. A zöld terület kapcsán pedig megint csak szeretném azt leszögezni, hogy a stadion levegőben vezetett járdáin belüli terület az locsolt zöldfű terület, valamint a nagy színpad tér az locsolt zöldfű terület, azt mi ugyanúgy fogjuk visszaadni. Amennyiben szükséges, hogy gyepszűnyek pótlást fogunk végezni. Az a terület, ami a stadion levegőben vezetett járdáin kívül esik, a víztorony környéke, a sajnos már július elején is teljesen ki volt száradva. Nem tudunk sajnos visszaadni egy száraz terület helyett egy gyepszőnyeget, de igyekszünk egyébként ősszel és a rekultivációba rávetéssel ezen is segíteni. De ahogy mondtam, mi egy elég szigorú természetvédelmi hatóság által jegyzőkönyv alapján veszük el a területet, és így adjuk vissza. A vekerítót nagyon sokan úgy emlegetik a közösségi médiában, mint egy potenciális lehetőséget arra, hogy arra költözön a fesztivál. Ezt mindig elmondom, hogy az egy esténként 3-4 ezer rendezvény volt, már ott is parkolási gondok voltak, és elsüllyedtek a színpadok a legkisebb esőbe. Egész egyszerűen a vekerítő nem alkalmas, nincs áram, nincs csatorna, nincs út, nincs parkoló. Az élet a világon semmi nincs ott, ami gyakorlatilag alkalmas lenne arra, hogy fesztivált rendezzünk. A Campus Fesztivál ebben a pillanatban ezen a helyszínen tud megvalósulni, és én azt gondolom, hogy a nehézségek és a kellemetlenségek mellett az, hogy ekkora városnak van egy ilyen rendezvénye, az én bízom benne tolerálható.
1: Miklós Vagyi Péternek, a Campus Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatójának köszönjük szépen a beszélgetést.

0: közösség ritmusa. Ez a Sunshine FM. No.
1: Csak jó zene.
2: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 3000.
1: Bordás Béla közlekedési szakértőnk már a stúdióban, vele nézzük át a helyi út információkat. Szia Béla!
2: Jó utazást, balesetmentes hétvégét a továbbiakban, rekenő nyári a hőség csapadéknak, még csak nyoma sincs sehol sem. A meteorológiai előrejelzéseket mindig vegyék komolyan, és a déli időpontban, ha tehetik, tűző napon ne legyenek. Nagyon sok volt a rosszul lét az elmúlt 24 órában, számtalan helyre hívták a mentőket életmentéssel kapcsolatosan, viszont nagyon sok közúti közlekedési balesetről számoltunk be sajnos az elmúlt napokban, sőt ezen a hétvégén is történt már több a vármegyék területén. Nagy figyelemmel legyenek motorosok, kerékpárosok és a rollerosok, nap mint nap roller balesetek megszámlálhatatlanok történtek az elmúlt napokban, és sajnos nagyon sok súlyos sérüléssel jár. Viszont a közúti közlekedési balesetek, amik a 4-es főútvonalon történtek nap mint nap, ezekről folyamatosan beszámoltunk. Nagy forgalmú útkereszteződések Hajdúvidnál és Hajdúböszörményi elágazásnál, itt lassítsanak, stopptáblával védett a főútvonal, de sajnos nagyon sok esetben körültekintés nélkül hajtanak ki, viszont a vasúti átjárókat is nagyobb figyelemmel közelítsék meg. Több helyen tartanak azon munkálatok, amik a helyreállításokkal kapcsolatosak, amik szintén forgalomkorlátozás mellett folytatódnak majd a jövő héten. És hát reméljük, hogy újabb balesetről nem kell, hogy beszámoljunk. Önöknek kellemes hétvégét, jó utat, a viszonthallásra!
1: Köszönjük szépen, a bárkinek bármi infója van, akkor várom a továbbiakban is. 0620 316 3000.
3: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést.
0: Debrecenben itthon vagyunk.
3: Sunshine FM.

0: Ez a Civ is aktuál.
1: Debrecenben itt van vagyunk, ez a 93.5 a Sunshine FM, és idén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját a Dorkász Szolgálat, amely egyedülálló programjaival évtizedek óta segíti a rászorulókat. Az AHA program, a női higiéni és támogatás és a Kék Vödör akció évente több száz család mindennapjait teszik könnyebbé. A szervezet munkájáról beszélgettek korábban a debreceni televízióban Kis Ábel Lukáccsal, a Dorkász Szolgálat ügyvezető igazgatójával.
2: Elég kihívásokkal teri még vissza gondolni és felsorolni tényleg, hogyha a Covidig megyünk vissza, ugye akkor az az első emlékkép, hogy mindent fel kellett gyorsan tolni online-ra és elkészíteni a ma is élő online Kékvödör webshopunkat. Ez egy óriási hatékonyságú fejlesztés volt, tényleg nagyon sokaknak segített, hogy tudjuk gyűjteni, osztani, de akkor lezárt, bezárt minden. És utána pedig kitört a háború, ez volt a következő mérföldkő számunkra itt a szomszédban. 2022. március 1-én megnyitottuk a kempinget, befogadó központ, szeptemberre elindult a School to Success siker az iskolához felzárkóztató pedagógiai programunk, és egy egészen komplex szociális fejlesztést raktunk össze egészségüggyel, oktatással, szociális fejlesztéssel, keresztény alkalmakkal, istentiszteletekkel együtt. Több mint 600 mélyszegény roma lakott itt 3,5 évig. Több mint 170 ezer éjszakát töltöttek a Dorkász Campingbe, és nemzetközileg is egyedülálló programot valósítottunk meg sok-sok támogató segítségével. Ez nagyon nagy kihívás is volt, de óriási öröm. Egy szociális munkásnak egy kincses bánya, hogy nem csak egy hétre jön egy kis csoport gyerek táborozni, hanem tényleg ott lakhatunk, élhetünk együtt 0-24-be a rászorulókkal, és sokat tanultunk mi is tőlük, róluk, és ennek kapcsán született meg az AHA program. Beazonosítottunk 8 olyan területet, ami folyamatosan nehézséget okoz a mélyszegény családoknak, különösen roma családoknak, és ezt szerveztük egy tréning sorozatba, itt a kapcsolati dolgoktól kezdve párkapcsolat, gyereknevelés, szabadidő eltöltése, barátkozás, egészen az életvezetésig, pénzkezelés, adósságrendezés, munkába állás, ügyintézés, ilyen dolgok, amit az AHA programunkba tovább ültettünk, és tavaly átmeneti otthonokat látogattunk, most pedig a Nyugati utcán nyílt egy utcafrontos irodánk, ahova fogadjuk a családokat. Úgy szoktunk fogalmazni, hogy könnyebb legyen elképzelni, hogy az adományozás, a segélyezés az egy előszoba. És belépnek a csomagért, és azt átadjuk, és van egy készfogás, egy kezdeti kapcsolódás,

0: Nem tudunk igazából mélyre menni. Miért jött be? Mi a szegénységének az oka? Milyen sebekből vérzik az egész történet? Milyen generációkon átívelő mintákat hordoz, amikkel foglalkozni kell? És egy belsőbb tér már az AHA tréningeknek a helye, ahol visszahívjuk őket hétről hétre, hogy ezen a sorozaton vegyenek részt. És vannak olyan családok, akikkel január óta minden héten találkozunk és foglalkozunk. És ott már sokkal mélyebbre tudunk menni, hiszen ezek interaktív, laza hangulatban telő párórás tréningek 8-10 fővel, ahol beszélgetünk, de behozunk egy témát, van pedagógiai értéke, játékos formában átadjuk az információkat, de már látjuk azt, hogy milyen problémákkal küzdenek ők, megosztanak olyan kapcsolódási sebeket, problémákat, amiket tudunk célirányosan kezelni, és úgy gondolom, hogy ez sokkal mélyebbre megy, míg a tartós élelmiszercsomag egy sebtapasz, egy fájdalomcsillapító, egy tüneti kezelés, addig az AHA tréningek kézzel foghatóan olyan készségeket tanítanak. Ugye az a célja ennek, hogy AHA élményekben részesüljenek a résztvevők, ami azt jelenti, hogy megért valamit saját magával, vagy a világ működésével kapcsolatban, aminek következtében egyszerűen máshogy szervezi az életét utána. Mi ezekből több ezret kaptunk. Jártunk meccsekre, volt karácsonyunk, születésnapunk, színház, ünnepségek, társasjátékok. Egy mély szegény családból ezek hiányoznak. Ehelyett viszont van trauma, komplex trauma, tehát folyamatosan íg a ház bizonyos szempontból. És hiányoznak azok az AHA élmények, amik segítenének ahhoz, hogy egy értelmes életet fel tudjanak építeni. Normálisan kötődjenek a kapcsolatokba, funkcionáljon a családjuk, megteremtsék azt az érzelmileg biztonságos közeget, ahol egy gyermek tud fejlődni, növekedni. Úgyhogy ezekbe segítjük őket, de elárulom, hogy van még egy bentebbi kör. Tehát az AHA program az egy tréning, ahol már beszélgetünk, de mégsem alkalmas arra, hogy mélyebb témákat hosszabb távon felhozzunk. Ami igazán a szívügyünk, és a célunk az az, hogy mentori csoportokba vonjuk be őket, ami maximum 3-4 fős, és hogyha részt vesznek ebben, évekig találkozunk velük, és járunk össze tulajdonképpen, vagy hívjuk őket, hogy jöjjenek hozzánk. A feleségemmel csinálom ezt, aki pszichológus, és a Grace Ministries által oktatott keresztény lelki gondozásnak a szaktudója, és így közösen beszélgetünk velük, másfél-két évig tart egy ilyen folyamat, és ott már mélyre tudunk menni. Tehát ott már van múltértelmezés, identitás, üzenetek, apakép, anyakép, személyiség, típusok, és a legvégén pedig a saját elhívására fut ki az egész, tehát hol az ő helye a világban. És ezek a mentori folyamatok azok, ahol igazán tapasztaljuk a változást, ahol nem csak megértett valamit a pénzkezelési technikákkal kapcsolatban, vagy hogy hogyan kommunikáljon erőszakmentesen a párjával, a gyerekekkel, hanem tényleg kicserülődnek hamis üzenetek, hamis identitás üzenetek, és olyan igazságok lépnek be az életébe, ugye ez a Biblia alapú, érték alapú lelki gondozás, amikre fel tud építeni egy életet. Tehát olyan 25-30 családdal dolgozunk együtt, akiket említettem, hogy több helyszínről, Budaszülőpac, Furta, bejárnak hozzánk a Nyugati utcára, hétről hétre. Van egy számítógépes oktatásunk is, ez kifejezetten roma nőknek szól, a svájci alap támogatásával valósul meg, és ez is egy nagyon jó előszoba abba, hogy tovább hívjuk őket az AHA tréningre és mentorálásra. És nagyon örülünk annak, hogy jönnek, visszajönnek maguktól. Ugye nincsen semmi kényszer felettük, és ez egy nagyon jó visszajelzés számunkra is, hogy kialakult a bizalom, jól érzik magukat. És örülünk annak, hogy ennyien tovább léptek egy belsőbb részre a mentorálásba is. De ugye, ahogy említettem, ez egy több éves folyamat. Rendkívül törékeny, kockázatos, hogy alakulnak ezek a kapcsolatok, meddig jönnek el, meddig engednek minket a tanácsadói szerepbe, és mennyire akarnak változni. De ez a mottunk is, hogy megváltozott életek, és a fő üzenete ennek az, hogy megváltozhatsz. És mi ebben hiszünk, mi is ezen mentünk át, mi is részt vettünk ilyen mentori folyamatokon az elmúlt években, és ezt tapasztaltuk, hogy nem csak cselekedeti szinten, nem csak szokásokból, hanem szívszinten tudunk változni. De hogy említsek még egy konkrét példát is, van egy egy roma nő, aki belépett a számítógépes kurzusba, tovább jött AHA programba, megcsinálta velünk a párkapcsolati részt, és amikor már a gyereknevelést kezdtük, akkor jött neki az a gondolat, hogy ezt a férjének hallani kell, illetve párjának, nem házastársak, de hogy el akarja hozni hozzánk kifejezetten csak ketten, hogy kvázi párterápiába beszélgessünk velük. És én úgy gondolom, hogy idézőjelben besétált az utcánkba, tehát hogy ez tényleg egy főnyeremény, főleg egy roma családnál, főleg egy férfinél, hogy megnyílik, eljön, nyitott, részt vesz, hogy reflektáljunk közösen azokra a mintázatokra, amik nem visznek előre, és ki tudjanak lépni azokból a zsákutcákból, amik egyszerűen nem működnek a párkapcsolatokban vagy a gyereknevelésben. Úgyhogy jó reménységünk van, hogy a következő években tényleg nagy hatékonysággal tudunk egy részt venni a mély szegény családok életében. Talán tényleg az a legelső, amit említettél te is, hogy nem feltétel az, hogy valaki higgyen, hogy részt vegyen a programjainkban. Tehát, hogy nem tesztelünk, vagy felvételiztetünk senkit. De az igaz, hogy azokkal tudunk tovább menni, és mélyre menni, akik egyetértenek, vagy azonosulni tudnak, vagy legalább nem mennek ellene a keresztény értékrendnek. Ebben amúgy nagyon nagy segítség az, hogy a Metodista Egyháztól szívességi használatban megkaptuk az ima termüket, ugyanis amikor belépnek hozzánk, hogy kell elképzelni inkább mint egy nappalit, nem mint egy istentiszteleti termet, kényelmes hotelek vannak, számítógépes asztalok, de egy óriási kereszt van a kinti homologzaton is, és a benti részen is, tehát az egész program egy óriási kereszt alatt zajlik. Tehát mindenki, aki belép, érzi azt, hogy valamilyen szakrális térbe lépett, és van, amikor előveszünk ifjúsági énekeket, én gitározok, énekelünk, így vezetjük fel az alkalmat, és teljesen természetesen lazán beszélgetünk az Isten dolgairól is. Nem bibliatanulmányozás történik, nem térítés. Ez alapja a mi munkánknak, ugye, ahogy szoktuk mondani, hogy a keresztény diákóniának oka és célja van, és mind a kettő az Úr Jézushoz vezethető vissza. És ezt természetes módon beépítjük, és nagyon sokan megnyílnak, akár azt már elmondják, hogy én hiszek, de nem tudok vele több mindent kezdeni, vagy hogy ő ebbe nem hisz, ezzel nem tud azonosulni, vagy mesél arról, hogy jár gyülekezetbe, és hogy mennyire fontos ez a része. Mindenkivel ott találkozunk, amilyen szinten van. Viszont a keresztény lelki gondozásnak az az alapja, hogy a Bibliát azt igaznak tartjuk, és tekintélynek tartjuk. Tehát, hogy azok az értékek akár a család mentén, a nemi szerepek mentén, a kapcsolódás mentén, az életrendezés, a család életének a szervezése mentén, ez mind a Bibliából jön. Néhány évvel ezelőtt gyakorlatilag az asztalra került ez a javaslat, és mindenki a vezetőség részéről egyöntetően rábólintott, vagy rádobbant a szívünk. Én úgy gondolom, hogy statisztikák kerültek elénk, hogy ma Magyarországon mennyien küzdenek, maradnak otthon tulajdonképpen azokon a napokon, fiatal lányok közül, és ugye a tanszer gyűjtő akciónk is arról szól, azt célozza meg, elsősorban nem a családok, hanem az iskoláskorú gyerekek kapják ezt, hogy elinduljanak az iskolába, ne az legyen az első érzésük, hogy nincsen toltartó, meg legyenek a taneszközök a sikeres tanuláshoz. És amikor erről értesültünk, hogy milyen számokban maradnak otthon lányok, és esnek ki az oktatásban, mert nincs meg a megfelelő higiéniás felszerelésük a menstruáció ideje alatt, akkor úgy gondoltuk, hogy ez ellen tennünk kell. És óriási támogatottságra találtunk. Ugye szerintem maga a szexualitás és ezzel kapcsolatos témák Magyarországon, magyar társadalomban sokszor tabu témák. Keresztényként is nagyon nehezen beszélünk erről, pedig a Biblia nagyon nyitott és egyértelmű üzeneteket tartogat ezzel kapcsolatban, egyáltalán nem titok és nem szégyelni való dolog, úgyhogy ezt is szerettük volna felszínre hozni. És tényleg nagyon erős elhívást érzünk afelé, hogy segítsük ezeket a lányokat ezekkel a csomagokkal. Sajnos még csak egyszer van egy évben egy ilyen akciónk, tehát február magasságában szokott ez lenni, és márciusban osztjuk ki a csomagokat, de nagyon nagy szükséget töltenek be ezek a csomagok, hiszen így ezek a lányok elindulhatnak akkor is magabiztosan az iskolába.
1: Kisábel Lukácsnak, a Dorkás Szolgálat ügyvezető igazgatójának köszönjük szépen a beszélgetést.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
3: Csak jó zene.
2: Sunshine FM.
3: Sunshine FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Sherfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és 3 nap zenei

0: nyertes, sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Családtagoktól kérnek leginkább kölcsönt a magyarok, javaslatokat várnak Debrecen városi díjaira. Legyártották az 50. BMW X3-ot Debrecenben. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A pénzre van szükségük, továbbra is elsősorban a családtagjaikhoz fordulnak a magyarok. Derült ki a Provident friss 9 országot vizsgáló kutatásából. A felmérés szerint a magyar válaszadók csak nem kétharmada nem kért kölcsön az elmúlt egy évben, ami jelentős növekedés a tavalyi adathoz képest. Akik mégis anyagi segítségre szorultak, azok leggyakrabban családtól kértek pénzt, ezt követték a bankok, majd a barátok és a kollégák. A pénzintézeti kölcsönök aránya Magyarországon továbbra is alacsonyabb a nemzetközi átlagnál. A kutatás szerint a kölcsönfelvétel főként a fiatalabb felnőttekre jellemző, míg az idősebbek nagy része egyáltalán nem élt ezzel a lehetőséggel. Augusztus 24-ig várják a javaslatokat Debrecen városi díjaira. Az önkormányzat tájékoztatása szerint idén október 23-án adják át, többek között a Boncz László, a Csokonai, a Dóczi Gedeon, a Hajós Alfred és a 60-i díjakat. Az elismerésekkel olyan személyeket tüntethetnek ki, akik kimagasló teljesítményükkel, hosszabb időn át végzett kiemelkedő tevékenységükkel vagy életművükkel szolgálták Debrecen javát. A díjazottak debreceni lakóhelyen rendelkező magánszemélyek, helyi civil szervezetek, egyházak, gazdasági társaságok, tudományos intézetek, intézmények és közösségek vezetői is tehetnek javaslatot. Az űrlap elektronikusan és papírlapon is benyújtható a polgármesteri hivatal kulturális osztályára. Fontos mérföldkőhöz érkezett a debreceni BMW gyár, elkészült az 50. BMW X3 modell. A vállalat tájékoztatása szerint ez jelentős állomás a gyár termelésének felfutásában, és elmutatja a nagy E-klasse modell generáció első sorozatgyártású autója iránti keresletet. Az 50. jármű egy tűzpiros BMW X3 Drive volt. A mérföldkő eléréséhez több mint 5000 munkatárs járult hozzá. A gyárban a második műszakot a tervezetnél korábban februárban vezették be, és már készülnek a harmadik műszak szeptemberi indítására is. A BMW X3 megrendeléseinek száma várhatóan hamarosan elérheti a 100 000-et, a toborzás pedig tovább folytatódik Debrecenben. Átlépte az 1 000 000 forintot a járművek átlagos károsszege a kötelező felelősségbiztosításoknál. A Magyar Nemzeti Bank friss statisztikája szerint a kifizetések több mint 5%-kal emelkedtek az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A személyautóknál egy átlagos kár már 964 000 forintba kerül, ami 2019 óta csak nem 84%-os növekedést jelent. Csak nem 600 kilométernyi közút felújítását tervezi idén a Magyar Közút Nonprofit ZRT. A fejlesztések mind a 19 vármegyét érintik összesen több mint 149 milliárd forint értékben. A programban burkolatfelújítások, körforgalmak, gyalogátkelőhelyek és hídfelújítások is szerepelnek. Az útburkolatok korszerűsítése mellett javítják a víz elvezető rendszereket, megújítják a közúti jelzéseket és ahhoz szükséges, a csomópontokat is átalakítják. A cél, hogy biztonságos és korszerűbb közlekedési infrastruktúra jöjjön létre országszerte. A munkák az autósok számára több helyen ideiglenes korlátozásokkal járhatnak, ezért érdemes indulás előtt tájékozódni az aktuális forgalmi helyzetről.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Marad a hőség, riasztás, egyes helyeken akár 41 fok is lehet. Rendkívül forró, túlnyomóan napos időjárásra kell készülni a folytatásban is, a maximumok 35-40 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
4: Augusztus 2-án is pörög tovább a Civis Aktuál itt a 93.5-ön. Hello mindenkinek, Bettinek pedig köszönjük szépen a friss infókat. Ha bármilyen helyzetjelentésed lenne, akkor mindenképp hozd meg velünk 0620-316-3000. Kezdünk elsőként az Empire of the Sun-nal, már is pörög a Walking on the Dream.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, Max szakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Ez a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgálat.

0: Ez a Civis Aktuál.
1: Debrecenben itt vagyunk, ez a 93-et a Sunshine FM, és több mint 1000 mérkőzés és 18 év után lezárja játékvezetői pályafutását Kovács Ádám. A debreceni sportember nem csak a futballpályákon, hanem a játékvezetői közösségépítésében is meghatározó szerepet vállalt. A kezdetekről, a legemlékezetesebb mérkőzésekről, valamint a visszavonulás okairól beszélgettek a debreceni televízióban.
2: Hát az én esetemben talán az, hogy hamar felismertem, hogy ezen az oldalon talán van esélyem. Viszonylag későn kezdtem el focizni, és mivel lemaradtam a nagyon fiatalkori képzésből, kimaradt sok minden, és rájöttem, hogy túl nagy labdarúgó karriert nem fogok alkotni, viszont azért szerettem ezt a füves, gyepes pályát, és azért szerettem volna itt maradni. Egy véletlen folytán találkoztam a játékvezetői tanfolyam hirdetésével még 2007 karácsonya előtt, és igazából gondoltam, hogy kipróbálom ezt is, ha már focista nem igen leszek.
3: Voltak olyan karakterek az életedben, esetleg a pályafutásod korai szakaszában, akik inspiráltak arra, hogy igenis ezt a szakmát megéri csinálni?
2: Talán a korai szakaszban még annyiból kevésbé, mert még nagyon fiatal voltam én is. Szerintem kicsit lassan is értem be ebbe a szakmába. Gyakorlatilag az első éveimben mondanám úgy, hogy csak így lógtam a levegőben én is. Szép lassú érési folyamat volt, mire idézőben játékvezetővé váltam, és utána viszont már azért észrevettem azokat a egyéniségeket vagy karaktereket a kollégáink közül, akikre érdemes figyelni, de egyébként nagyjából minden kollégától lehet tanulni valamit. Az embernek ki kell válogatni azt, hogy kitől, mit és hogyan vesz át. Elfogadtatni magunkat, amíg a magasabb szinteken profi játékosok vannak, profi labdarúgók, ott azért jóval nagyobb a fegyelem. Itt sokszor a játék szeretete mellett azért a hétköznapi stressz levezetik a játékosok hétvégén. Jó esetben a labdában, rosszabb esetben egymásba vagy bennünk, nyilván ezt kell tudni elfogadtatni. Ez 18 éves, amikor elkezdtem, akkor még ez nagyon nehéz volt, akár 20-25-30 éves labdarúgók között is, vagy idősebbeknél. Hát 18 év után így hozzáöregettem idézőjelben a társadalomhoz, hogy a játékvezető és a labdarúgó társadalomhoz, már most azért az utolsó években olyanoknak vezettem, akik akár azután születtek, hogy én elkezdtem mérkőzést vezetni, ez azért sokat segített idővel.
3: A megyei fociban voltak kifejezetten necces esetek, azért ott nem mindig annyira vendégszerető a közönség.
2: Nagyon necces, amit én saját magamnak nagyon neccesnek mondanék, nem volt, tehát nem vertek meg, nem kergettek meg, és hasonló nyilván voltak olyan mérkőzések, amik egy kicsit parázssal teliek voltak. A legemlékezetesebb mérkőzéseim közt is sok olyan volt, ami azért egy kicsit izgalmasabb volt, nem feltétlenül azért, mert akkor voltam a legjobb, tehát nyilván ezekben benne van akár az én hibám is, de az idő megszépíti az emlékeket, és egyébként pont itt a korábbi edzőtáborban is a kollégákkal nagyon jókat tudunk sztorizgatni ezeken a jobb vagy rosszabb meccseken is. Hát egyet-egyet nagyon nehéz kiemelni. Volt szerencsém egy Nyírbátor Győri Eto országos főtábla mérkőzésen működni két volt NB1-es kollégával. 2016-ban itt az Olá Gáboron rendezték a Konifa Európa-bajnokságot, ahol két mérkőzésen részt vehettem tartalékjátékvezetőként, ez egy teljesen nemzetközi torna, brit és jól emlékszem francia kollégáknak segíthettem. Ezen nagyon sok helyre eljutottam, akár a régi és az új Nagy-Erdei stadionba vezettem, az Olá Gábor utcai stadionban vezethettem, a Diósgyőri stadionba vezethettem a Puskás Akadémia, a Honvéd, a Vasas és számos NB1-es csapat utánpótlás csapatainak, tehát azért ezek nagyon szép emlékek, és hát azért a megyében is vannak olyan meccsek, amikre örömmel gondolok vissza. A futszál az egy évtizedetől lett fel, körülbelül 10 évig űztem, talán a nagypálya egy kicsit közelebb állt, ott mondjuk úgy, hogy nagyobb a szabadság, a futszásokkal kötöttebb, amiatt, hogy az oldalvonalon kell mozogni a játékvezetőnek. Igazán van egy kis kreativitás, egy kis játékosság a nagypályás játékvezetésben a helyezkedés tekintve, tehát ott jobban magam irányítom azt, hogy hova fogok helyezkedni, mint sem a játék, ahogy a futszában. Az ítéleteket valószínűleg százalékosan javítja, még ha azért a mérkőzést az élményt egy kicsit elveszi, hiszen ha valaki gólt lő, akkor utána várhatunk, hogy vajon tényleg gól-e, és nem vonják-e vissza. Minket itt a megyei labdarúgásban ez nem érintett, nálunk nincs, igazából inkább csak telefonnal futkostak és mutatták a videót, hogy de nézzük meg, már pedig ez itt a VAR, és nézzük meg, nem volt bent a gól, vagy hasonlók. Összességében azért nagyon sok technikai fejlődés történt profi labdarúgásban. Nem biztos, hogy ez a klasszikus labdarúgásnak használ, viszont mind showműsor egy kicsit azért hozzátesz. Szerencsére az utóbbi időszakban én személy szerint kevesebb hamis igazolással találkoztam, de volt azért jó néhány 18 év alatt. Volt egy klasszikus példa egy megyekettes mérkőzésen úgy 10-12 évvel ezelőtt, amikor beneveztek egy játékost, kimentünk igazoltatni, a játékos jelentkezett is, hogy ő. Egy probléma volt, hogy én azt a játékost ismertem személyesen, és nem ő volt, ami eddig nem tűnt fel nekik. Majd csak utána mondtam, hogy az igazoltatás végén, hogy azért egy pillanat rájunk már meg, és beszélgessünk már ezzel a történettel, mert ez nem jó. Ez volt talán így a legszemélyesebb hamis igazolásos történet, de nyilván ahol esetleg létszám problémák vannak az adott hétvégén, főleg a szezonok vége fele, ballagási időszak hasonló, ahol már azért elfogynak kicsit a csapatok, ott alkalmanként elő-elő fordult, tehát de szerencsére szerintem ez viszonylag tisztult az elmúlt években. Alapvetően mi egy zárt közösség vagyunk, tehát szoktam olvasni a kommentekbe egy hiba után, hogy bezeg a játékvezetőt, nem tiltják el a hibájáért, vagy hasonló, de ugyanúgy eltiltják, csak mondjuk, amíg egy játékosnál tudjuk, hogy a piros lap után nem játszik a következő hétvégén, a vélt vagy valós hibás döntés után egyébként lehet, hogy a játékvezető se fog menni a jövő hét hétvégén mérkőzésre, vagy mondjuk egy sokkal alacsonyabb szintűre, ezt azért nem reklámozza így a közösség, és nem is feltétlenül lenne azért jó, hiszen a következő meccsen meg azt elővennék a játékvezetőt ezért. És mivel az átközösség vagyunk, mondjuk úgy, hogy a médiában sokszor inkább a negatív jelent meg hibáink oldaláról, én pedig azért már egy jó ideje szorványoztam, hogy meg kellene jelenjenek a pozitív dolgok is. Ezért indítottuk el egy volt kollégámmal évekkel ezelőtt a HBJB oldalt, ahol gyakorlatilag így a saját Hajdú-Bihari közösségünkről osztunk meg tartalmakat, és ezzel próbáljuk elérni, hogy azért legyen pozitív híre is a játékvezetésnek, hiszen ha csak rosszat olvasnak rólunk, akkor ki szeretné jönni játékvezetőnek. 18 év alatt el lehet fáradni, tehát ahogy említetted az elején, azért ez mentálisan sem egyszerű. Azt hiszem, hogy amit ki lehetett hozni 18 év alatt, nagyjából azt kihoztam, valamennyi még azért maradt benne, de sokkal, talán már most családra több időt fókuszálok. Tehát azért nyilván játékvezetőnél a hétvégék azok foglaltak, és azért 18 év alatt nagyon sok lemondást kellett hozni. Most hoztam egy olyan döntést, hogy inkább a családnak adnék egy kicsit vissza az időmből, fiatalabb már én se leszek, kislányom se lesz sokkal kisebb, úgyhogy inkább rászánok több időt egy kicsit, illetve hát azért mellett a sport, mert én futok is, és azért az egyre nehezebben volt összeegyeztethető a kettő, és hát azért van egy minimum szint, amit azért illene hozzátenni a játékvezetéshez ahhoz, hogy ezt megfelelően tudjam űzni, és úgy éreztem, hogy ezt már nem feltétlenül tudom megtenni. Hát most egyelőre pihenek egy kicsit, még most ülepszik le bennem ez a játékvezetői karrier. Szeretném a futói karrieremet egy kicsit építgetni a jövőben, még ott azért sok lehetőséget látok magamban, és hát valószínűleg azért a megyei mérkőzésekre alkalmanként kimegyek, csak most ezúttal a korlát másik oldalán leszek.

0: Találd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Te is meglesnéd, hogy mit csinálnak a zsiráfok és a vízilovak, miután a látogatók hazamentek Debrecenben? Augusztus 14-én 18:30-kor indul majd a debreceni állatkert kulisszatitkokkal teli esti sétája. Lesd be a nagy ragadozók éjszakai életébe, és zárd a kalandot a hangulatos Szamburú teraszon. Képzeld el a tökéletes nyári estét Debrecenben. Látsz szellő suttog a fák között, a poharadban jéghideg prémium bor gyöngyözik, a háttérben pedig fülbemászó jazz dallamok szólnak. Debrecenben a Békás-tó partján augusztus 6-a és 8-a között mindez valósággá válik a debreceni bor és jazz napokon. Kóstold meg a legjobb hazai pincészetek remekeit, lesz el néhány titkot a neves borászok mesterkurzusain, és kapcsolódj ki az ország leglazább erdei fesztiválján. Hoppá, ezt a randit kár lenne kihagyni. Elő a bicikli lámpákkal, a fényfüzérekkel és a legvadabb világító kiegészítőkkel, mert augusztus 18-án este Debrecen belvárosa egy hatalmas fénylő bringás folyammá változik. A debreceni virágkarnevál egyik leglátványosabb kísérő eseményén, a Scheffler Night Ride-on több ezer biciklista vág neki az éjszakai gurulásnak a Kossuth térről. Ne felejtsetek el előre regisztrálni. Díszítsétek fel a drótszamarat és tekerjünk át együtt a debreceni éjszakán, ezen a szuper ingyenes programon. Tudtad, hogy a debreceni nagyerdőben augusztus 18-a és 23-a között nem csak a virágok, hanem a sörhabok is főszerepet kapnak? A Békás-tó partján érkezik a Beer by Lake sörkert, ahol a legjobb hazai kisüzemi sörök, food truckok és pörgős DJ-szettek várnak a fák alatt. Hűzd le magad a karneváli forgatagban, és kóstolj bele a nyár leglazább sörforradalmába.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.

0: vezetés vár rád. A Sunshine Auto folyamatosan járja a vételkörzetet. Lehet, hogy épp most gurul el melletted.
1: A játék kiemelt támogatói a Valent Auto és a Hotel Aurum. Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Ez volt a Civis Aktuál. A 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A Vidor Fesztivál színházi verseny programjára jegyek elérhetőek online is a muricszínház.hu és a vidor.eu oldalakon.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
3: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék! Július 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Serfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstón, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és 3 nap zenei

0: Budapest, Sóstóserfest és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Takarékos áramhasználatra kéri a lakosságot a kormány. 5%-ra csökkenhet a tűzifa áfája ősszel, meghosszabbíthatják a nyugdíjas élelmiszerutalványok beváltási határidejét. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Takarékos áramhasználatra kéri a lakosságot a kormány a hűség és az alacsony vízállások miatt. Éjféltől ismét harmadfokú hőségriasztás lép életbe Magyarország teljes területén, a következő napokban pedig hőségkupola alakulhat ki az ország felett. A tartós aszály és az alacsony folyó vízszintek az energiaellátásra is hatással vannak. A paksi atomerőmű egyik blokkjának teljesítményét a rendkívüli körülmények miatt csökkentették. A kormány hangsúlyozza, hogy nem üzemzavarról van szó, és az ország villamos energia ellátása továbbra is biztonságos. A lakosságot arra kérik, hogy a nagyobb áramfogyasztás lehetőség szerint a nappali órákra időzítse. A következő napokban 40 fok is lehet, ezért fontos a rendszeres folyadékpótlás és a tűzőnap kerülése. Össze 27-ről 5%-ra csökkenhet a tűzifa áfája. Kármán András pénzügyminiszter bejelentése szerint a kormány döntése mintegy 1,5 millió fával fűtő embert segíthet, akik eddig nem részesültek a rezsi csökkentésből. A törvény módosítás célja, hogy egyszerűbb és átláthatóbb támogatási rendszer jöjjön létre a korábbi bonyolultabb önkormányzati megoldások helyett. A kormány szerint az intézkedés szociális alapon nyújtana segítséget azoknak, akik a téli fűtési szezonban tűzifával oldják meg otthonuk melegítését. Az áfa csökkentés életbelépéséhez az országgyűlésnek még módosítania kell az áfa törvényt. Meghosszabbíthatják a nyugdíjas élelmiszer utalványok utólagos beváltási határidejét. A pénzügyminisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezete szerint azok a kereskedők, akik korábban elfogadták a szelvényeket, de elmulasztották azokat időben benyújtani, augusztus 31-ig még pótolhatják a beváltást. Az utólagos elszámolást nem a bankoknál, hanem közvetlenül a Magyar Államkincstárnál lehet kezdeményezni. A változtatás a nyugdíjasok ellátását nem érinti, kizárólag azoknak a boltoknak adna újabb lehetőséget, amelyek adminisztratív mulasztás miatt nem tudták időben érvényesíteni az elfogadott utalványokat. A rendelettervezet célja, hogy rendezze a kereskedők elmaradt elszámolásait. Történelmi csúcsra emelkedett a külföldön dolgozó magyarok száma. A KSH legfrissebb adatai szerint júniusban már 124 ezeren vállaltak munkát külföldön. Közben a hazai munkaerőpiacon nőtt a különbség a férfiak és a nők helyzete között, míg a férfiak munkanélkülisége csökkent, a nőké 4,9%-ra emelkedett. Elemzők szerint ennek egyik oka, hogy sok nő tért vissza álláskeresőként a munkaerőpiacra, de közülük többen egyelőre nem találtak munkát. A foglalkoztatottak teljes száma emellett a népességfogyasztás miatt is mérséklődik. A munkaerőpiaci adatok így egyszerre mutatnak külföldi munkavállalási rekordot és belső szerkezeti feszültségeket.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Hétfőn is az északi határ közelében fordulhat elő kis eséllyel csak zápor, zivatar, de emellett napos gyengén felhős időre készülhetünk. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet. Azonban marad a perzselő hőség, a maximum akár reggeli órákban már 15-25 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: go! A legfrissebb hírek után, 2 óra után 4 perccel csapjunk bele a mai szállányba, én Mara vagyok. Az elkövetkezendő 4 órában rádiózzunk együtt, hozom a térség ritmusát és a legtutibb infókat. Az órát megkezdem Bibi Rexával és a New Religion-nel.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Gere Mariannal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene!

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretem a Sunshine FM-et, és egész nap ezt hallgatom. Hallgassátok ti is!
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Halott pénz, nincsen véletlen, ez szólt az imént a Sunshine FM-en a Sunlight-ban, hiszen csak jó zene szól nálunk. A mai napon augusztus 2-án a lehelek ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket nagyon sokáig, de köszöntjük a születésnaposokat és az évfordulósokat is. Mindemellett történések is vannak a mai napon, többek között 54 éve ünnepeljük a cigány holokauszt emléknapját ezen a napon. 77. születésnapját ünnepli Farkas Bertalan, a mindeddig egyetlen magyar űrhajós. Szintén a mai napon 134 éve szabadalmaztatták a mozgó lépcsőt, és 119 éve rendeletben szabályozták, hogy házasságot kötni csak egy pap és legalább két tanú jelenlétében lehet. Térségünkben jelenleg 36 Celsius fok van, őrületesen meleg van, igazi száraz, napos idő, perzselő hőséggel, és bizony ez a hőség megterhelheti a szervezetünket, de a mai napon akár a 40,5 Celsius fokot is elérhetjük. Hamarosan meg fogjuk nézni, mi a helyzet az utakon, de hogyha bármit látsz, hozd meg velem 0620-316-3000. És már a következő percekben megyünk is tovább Sophie and the Giants-el és a Paradise-al.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert jó műsorvezetők vannak benne, és jó zenéket játszottok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: 3000.
1: Csak jó zene, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod. Nézzük meg most közösen, mi a helyzet az utakon. Nyíregyházán útfelújítási munkálatok miatt forgalomkorlátozásra kell továbbra is számítanod a Vasvári Pál utcán, a Dob utca térségében. Az útfelmarás idején jelzőőrök irányítják a forgalmat, miközben útszűkület és lezárt leállósáv nehezíti a közlekedést. Az érintett szakaszon 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Szintén Nyíregyházán közműfedlapok szintbehelyezését végzik a 4-es főúton, a Kert utca szakaszán, ezért útszűkületre, valamint sávelzárásra kell számítani. A munkaterületet táblák és terelőnyilak jelzik, a közlekedőknek pedig érdemes fokozott figyelemmel haladniuk. Viszont Debrecenben is a Pesti utca 37 szám előtt felbontották a belső sáv egy részét, tehát ott is 30 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. A Csigekert utcától a Bem térig továbbra is tartanak a munkálatok, felváltva hol a külső, hol pedig a belső forgalmi sávot zárják le. A Mikepércsi út homokkerti felüljáró előtti részén pedig 2 sávot zártak le. És ne feledkezzünk meg, még mindig Debrecenben tart a nagy felületű aszfaltozás az Epreskert utca 38 szám és a Dobogó utca közötti szakaszon. Segítsük együtt autós társainkat, várom az útinfókat, ha bármit látsz, oszd meg velem 0620 316 3000. A nyugodt autózás mellé pedig Loitól a Get Lucky-t játszom neked a Sunshine-on.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: kapcsolt, és töltsd fel a képet a játék oldalára.
1: Ezzel már is benne vagy a sorsolásban, ahol egy exkluzív wellness hétvége és egy prémium tesztvezetés vár rád. A Sunshine Auto folyamatosan járja a vételkörzetet. Lehet, hogy épp most gurul el melletted.
0: A játék kiemelt támogatói a Valent Auto és a Hotel Auto. Csak jó zene.
1: Ez a Sunshine.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Helyi hírek, információk.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Ezeket nem tudjuk szavakba önteni. Nagyon jó.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó.

Csak jó zene, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod, és már el is érkeztünk a Sunlight első órájának a végéhez. A következő órában is számítok rád, hozok majd horoszkópot, és természetesen foglalkozunk az egészségünkkel, de hogy miről fogok pontosan beszélni, az még egyelőre maradjon az én kis titkom. Ne feledkezz meg arról sem, hogy Nyíregyházán javában zajlik a 15. sóstósárfesztés buboréknapok, rengeteg étel, ital és fergeteges hangulat vár rád. A mai napon fellép a Polip együttes, az FLM, és az estét pedig DJ Vágó zárja retro partival. Ha teheted és van kedved, látogass el Nyíregyházára. Maroon 5 és Wiz Khalifa közösével a Payphone-nal zárom az órát, utána egy pici PH érték, majd a legfrissebb hírek jönnek. Számítok rád a következő órában is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Serfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon, és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és 3 nap zenei

0: Mentes, sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A Vétel körzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Helyi dolgozókra építene a Seattle a spanyolországi gyárában is. Tanszegyűjtés indul a hajdúsági rászoruló diákoknak. Új padokat helyeztek ki a debreceni Csapó utcára. Földi Betti vagyok, innen részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A spanyolországi akkumulátorgyárában is helyi dolgozókra támaszkodna a Seattle, miközben az üzem építésében és elindításában jelentős számú kínai munkatárs vehet részt. A Reuters alapján a Seattle spanyolországi beruházásán átlagosan 1000 kínai munkást foglalkoztathatnak, a létszám a munkák csúcsán akár 1700 főre is emelkedhet. A vállalat szerint erre a gyár felépítéséhez és beindításához van szükség, a működés során azonban már a helyi munkaerőre számítanak. A teljes kapacitás eléréséhez 4000 aragóniai munkavállalót képeznek ki. A CTL Debrecenben is folytatja a toborzást, jelenleg 1470 dolgozója van, az év végére pedig 2300 főre növelnék a létszámot. Legyen tele az iskolatáska elnevezéssel indít tanszergyűjtést a Magyar Vöröskereszt Debrecenben és Püspökladányban. A július 27-től augusztus végéig tartó akció célja, hogy segítsék a rászoruló és hátrányos helyzetű családok gyermekeinek tanévkezdését. A szervezet tanszereket, iskolatáskákat és tornafelszereléseket gyűjt, amelyekkel könnyebbé tehetik az iskolakezdést azoknak a diákoknak, akiknek családja számára ez komoly anyagi terhet jelent. A felajánlásokat új vagy jó állapot használt formában várják a Vöröskereszt területi irodáiban. A szervezők arra kérik a lakosságot, hogy aki teheti, csatlakozzon az akcióhoz és támogassa a hajdúsági rászoruló gyerekeket. Új padokat helyeztek ki Debrecenben a Csapó utcán. A fejlesztést a Civil Fórum Debrecen Egyesület kezdeményezte, még a májusi közgyűlésen, ahol azt kérték, hogy a Csapó utca páros oldalán, különösen az üzletek előtt nagy gyalogos forgalmú szakaszon legyen több pihenési lehetőség. A javaslat része volt további kerékpártárolók és szemetesek kihelyezése is. A kezdeményezést követően helyszíni egyeztetést tartottak a Városfejlesztési Főosztály munkatársaival, ahol közösen vizsgálták meg a legalkalmasabb helyszíneket. Több mint egy éve működik Debrecenben a zöld őrszám környezeti ellenőrző módszer. A városban 16 komplex mérőállomás figyeli folyamatosan a legfontosabb környezeti jellemzőket, köztük a levegő, a talaj, a felszín alatti vizek és több ponton a zajterhelés állapotát. Két helyszínen a felszíni vizek minőségét is mérik. Az adatokat rendszeresen elemzik, a validált eredmények pedig online bárki számára elérhetők negyedéves jelentésekkel együtt. Pár év alatt megduplázódott a dolgozói létszám a Richter debreceni biotechnológiai telephelyén. A gyógyszeripari vállalat helyi központja ma már csak nem 700 munkavállalót foglalkoztat, köztük több száz magasan képzett szakembert. A debreceni biotechnológiai telephely a cég növekedésének egyik fontos motorja, ahol világpiacra készülő gyógyszereken dolgoznak. A Richter tavaly erős évet zárt, árbevétele 10%-kal nőtt és meghaladta a 900 milliárd forintot. A vállalat szerint a növekedés döntően az export bővülése segítette, bevételeik több mint 90%-a külföldről érkezik.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A következő napokban is marad a rekkenő hőség. Mindemellett itt a pallagfű poller szezon is. Ugyanakkor a tomboló hőség jelentősen megterheli most az egészséges emberek szervezetét is. A trópusi éjszakák miatt romlik az alvás minőség, ami tovább okozhatja szervezetünk kimerülését. Ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Három órát és a legfrissebb híreket követve már vissza is huppantam a székembe, és belecsapunk a Sunlight második órájába. Ebben az órában horoszkópozunk, foglalkozunk az egészségünkkel, de előtte megkezdem az órát Calvin Harris-szel és a Giant-tel.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó.

0: Sunshine FM asztrológia.
1: Kaigo, Save My Love. Ez szólt az imént a Sunshine FM a Sunlight-ban, hiszen csak jó zene szólnálunk. A következő percekben pedig már jön Kata, hiszen nincs vasárnap asztrológia nélkül. Összegyűjtöttem, mit jósoltak mára augusztus 1-jére a csillagok.
2: A kosjegy szülötteire ma komoly döntés vár a karrierjükben, így a műszak végén mindenképp üljön be egy frissítőre a legközelebbi kollégájával. A bika ne hagyja, hogy a munkahelyi pletykák eltereljék a figyelmét, inkább szelektálja az asztalán tornyosuló iratokat, mert a fizikai rend a gondolataira is jó hatással lesz. Az ikrek előtt egy váratlan üzleti ajánlat kapuja nyílhat meg, ezért itt az ideje, hogy ne habozzon, hanem tegyen konkrét lépéseket a megvalósításért. A rák egy feszült magánéleti helyzet közepén találhatja magát, ahol a háttérbe szorított vágyai és igényei végre utat követelnek maguknak. Az oroszlán feladatai ma halomban állnak, de a feszített tempó ellenére is szakítson legalább 20 percet a saját feltöltődésére. A szűz napja ma tele lesz izgalmas találkozókkal, így érdemes a halasztható papírmunkát inkább áttenni holnapra, hogy a délutáni programokra fókuszálhasson. A mérleg egy váratlan nézeteltérés miatt érezheti kényelmetlenül magát, ezért ha bizonytalan a társa szándékaiban, hagyatkozzon megérzéseire. A Skorpió elégedetlensége most új utakra sarkalhatja, ráébredve arra, hogy a céljai eléréséhez őszintén át kell értékelnie a jelenlegi stratégiáját. A nyilas figyelmét a csapat teljesítmény köti le, hiszen a közös jövőkép hiányában a felhalmozott energiák könnyen szétforgácsolódhatnak. A bak vonuljon kissé háttérbe a forgatag elől, mert a jövőbeli tervei tisztázásához most elengedhetetlen a csend és a megfontoltság. A vízöntő környezetében olyan szervezeti változások indulhatnak el, amelyek teljesen átrendezik a bizalmi körét. A halak intuíciója most könnyen vakvágányra futhat, ezért ahelyett, hogy feltételezésekre építene, kérjen egyértelmű visszajelzést a környezetétől.
1: Nagyon köszi Kata, várlak majd vissza a térség program lehetőségeivel. Most viszont Miley Cyrus-szal és a Prisoner-rel lüktetünk tovább a Sunshine-on.
0: Sunshine FM

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene, te pedig a Sunshine FM-t hallgatod. A nyári hőség nem csak kellemetlen, hanem komoly megterhelést is jelenthet a szervezet számára. Ilyenkor gyakran beszélünk hőgutáról vagy napszúrásról, de egy kevésbé ismert jelenség, a hőkifáradás is sokakat érinthet. A hőkifáradás akkor alakul ki, amikor a szervezet hosszabb ideig van kitéve magas hőmérsékletnek, és a fokozott izzadás miatt jelentős mennyiségű folyadékot és ásványi anyagot veszít. Ennek következtében a test hőszabályozása nehezebbé válik, és különböző tünetek jelentkezhetnek. A leggyakoribb panaszok közé tartozik a gyengeség, a fáradtság, a szédülés, a fejfájás, az émelygés, valamint az erős verejtékezés. Előfordulhat izomgörcs, sápat, hűvös tapintatú bőr, sőt, akár ájulás is. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a krónikus betegek, valamint azok, akik a szabadban vagy meleg környezetben dolgoznak. De mit tehetünk a megelőzés érdekében? Fontos a rendszeres folyadékfogyasztás még akkor is, ha nem érzünk szomjúságot. A legnagyobb melegben lehetőleg kerüljük a megterhelő fizikai munkát, viseljünk világos, szellős ruházatot, és keressük az árnyékos vagy légkondicionált helyeket. Az alkoholfogyasztás és a túlzott koffeinbevitel szintén fokozhatja a kiszáradás veszélyét. Ha valakinél hőkifáradás tüneteit észleljük, vigyük hűvös helyre, pótoljuk a folyadékot, és segítsünk a test lehűtésében. Amennyiben a tünetek súlyosbodnak, vagy a beteg állapota nem javul rövid időn belül, mindenképpen kérjünk orvosi segítséget. A nyári melegben tehát érdemes odafigyelni szervezetünk jelzéseire, mert a megfelelő elővigyázatossággal a hőkifáradás megelőzhető. Remélem jelenleg is hűsölsz egy szobában, iszol egy jéghideg limonádét, mellé pedig játszom neked Avicii-től a Levels the Sunshine-on.
0: Egészségpercek

Pikpakelér kezdtünk a Sunlight fél idejéhez, ami azt jelenti, hogy még kereken 2 órán keresztül tudunk együtt rádiózni. A következő órában bulvárkodunk, és ismételten megnézzük majd, mi a helyzet az utakon, de ha bármit látsz, oszd meg velem 0620 316 3000. Az óra záródala pedig Ariana Grande és a Break Free. Ez szól most jó hangosan a Sunshine-on. A reklámot és a legfrissebb híreket követve visszatérek. Számítok rád!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Június 31-től augusztus 2-ig pénteken, szombaton és vasárnap 15. Sóstó Sherfest és buboréknapok Nyíregyháza Sóstón, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben. A buborékos italok mellett barbecue, street food és három nap

0: Sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedés.

0: ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, zsást, balesetmentes hétvégét a továbbiakban. Rekkenő nyári a hőség csapadéknak, még csak nyoma sincs sehol sem. A meteorológiai előrejelzéseket mindig vegyék komolyan, és a déli időpontban, ha tehetik, tűző napon ne legyenek. Nagyon sok volt a rosszulét az elmúlt 24 órában, számtalan helyre hívták a mentőket életmentéssel kapcsolatosan. Viszont nagyon sok közúti közlekedési balesetről számoltunk be sajnos az elmúlt napokban, sőt ezen a hétvégén is történt már több a vármegyék területén. Nagy figyelemmel legyenek motorosok, kerékpárosok és a rollerosok. Nap, minnap rollerbalesetek, megszámlálhatatlanok történtek az elmúlt napokban, és sajnos nagyon sok súlyos sérüléssel jár. Viszont a közúti közlekedési balesetek, amik a 4-es főútvonalon történtek nap, minnap, ezekről folyamatosan beszámoltunk. Nagyforgalmú útkereszteződések Hajdúvidnál és Hajdúböszörményi elágazásnál. Itt lassítsanak, stopptáblával védett a főútvonal, de sajnos nagyon sok esetben körültekintés nélkül hajtanak ki. Viszont a vasúti átjárókat is nagyobb figyelemmel közelítsék meg. Több helyen tartanak azon munkálatok, amik a helyreállításokkal kapcsolatosak, amik szintén forgalomkorlátozás mellett folytatódnak majd a jövő héten. És hát reméljük, hogy újabb balesetről nem kell, hogy beszámoljunk. Önöknek kellemes hétvégét, jó utat, a viszonthallásra!
0: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Közös logisztikai képzési programot indított a SZÉT Debrecen és a Debreceni Szakképzési Centrum. Komplex energetikai korszerűsítés indul 20 hazai mentőállomáson, köztük a debreceni állomáson is. Új forgalmi rendre és korlátozásokra kell számítani Debrecenben a Vámospécsi úti csomópontnál. Már is hozom a részleteket, Földi Betti vagyok.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Közös logisztikai képzési programot indított a SZÉT Debrecen és a Debreceni Szakképzési Centrum. A júliusban elindult 3 hónapos képzésben összesen 21-en vesznek részt, köztük álláskeresők és olyan munkavállalók is, akik tovább szeretnék fejleszteni szakmai tudásukat. A résztvevők modern logisztikai technológiákkal és iparági megoldásokkal ismerkedhetnek meg, miközben a munkaerőpiacon is hasznosítható naprakész tudást szereznek. A program során betekintést kapnak a SZÉT Debrecen működésébe és a vállalatnál elérhető karrier lehetőségekbe is. A sikeresen végzők később jelentkezhetnek a cég nyitott pozícióira. A vállalat szerint az együttműködés a térség szakember utánpótlását és a helyi tehetségek fejlődését is támogatja. Távhő felújítási munkák miatt hetekre lezárják Debrecenben a Burgundia utca elnevezésű megálló helyet, közölte a DKB. A lezárás július 20-án hétfőn üzem kezdettől augusztus 13-án csütörtökön üzemzárásig tart. A munkák ideje alatt több járat és ideiglenes megálló helyen áll majd meg. A Zégner tér irányába közlekedő 3-as és 3A trolibuszok, valamint a Tégláskert utca, a Széna tér és a Bajik András utca irányába tartó 14Y-os, 15-ös, 15H-s, 15Y-os és 15Y-H-s autóbuszok a megszokottól eltérő helyen állnak meg. A változás érinti a 90Y-os és a 93-as éjszakai járatokat is. Az ideiglenes megállóhely körülbelül 30 méterrel hátrébb található. Komplex energetikai korszerűsítés indul 20 hazai mentőállomáson, köztük a debreceni állomáson is, közölte az Országos Mentős Szolgálat. A Jedlik Ányos energetikai program keretében megvalósuló beruházás célja, hogy az érintett mentőállomások energiahatékonyabban és környezetkímélőbb módon működjenek. A fejlesztések során megújul az épületek hőszigetelése és nyílászárójának egy része, korszerűsítik a fűtési és hűtési rendszereket, energiahatékony villamos hálózatokat építenek ki, valamint napelemes rendszereket is telepít. A program Debrecen mellett többek között Békés Csaba, Eger, Fehérgyarmat, Miskolc, Szolnok és Tatabánya mentőállomását is érinti. Új forgalmi rendre és korlátozásokra kell számítani Debrecenben a Vámospécsi úti csomópontnál. Megkezdődött a kapacitásbővítő fejlesztés első ütemének zárófázisa, ezért a következő másfél hónapban sávlezárások és terelések nehezíthetik a közlekedést. Július 13 és 24-e között a Faragtár utca belváros felé vezető oldalán ismét két sávon haladhat a forgalom, ugyanakkor több helyen járda és busz megállóépítés miatt szűkítések lesznek. Fontos változás, hogy a Faragtár utcáról a Hétvezér utca felé ideiglenesen nem lehet jobbra kanyarodni. Július 20 és augusztus 7-e között a Budai Nagy Antal utcát teljes szélességében lezárják. A közlekedőktől fokozott figyelmet kérnek. Szeptemberben indul az Este Liga új alapszakasza, amelyben a debreceni EAC ségre lép. A regionális jégkorong bajnokság tájékoztatása szerint minden csapat négyszer találkozik majd a 9 ellenfelével. A mérkőzések többségét továbbra is pénteken és vasárnap rendezik, de időnként csütörtöki játéknapok is lesznek.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Hétfőn is az északi határ közelében fordulhat elő kis eséllyel csak zápor zivatar, de emellett napos gyengén felhős időre készülhetünk. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet. Azonban marad a perzselő hőség, a maximum akár reggeli órákban már 15-25 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítés tartal.
4: 4 óra után 4 perccel és a legfrissebb hírek után a Sunlight harmadik órájába ugrunk bele. Ebben az órában bulvárkodunk és megnézzük majd mi a helyzet az utakon, de ha bármit látsz 0620 316 3000. Az óra kezdődala pedig Bruno Mars, I Just Might 2026-ból szól most itt a Sunshine-on.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal.

0: még meg is.
1: Szolvív és Marsalkó Dávid közöse után Bulvárkodj velem a Sunshine-on. Ariana Grande ismeretlen hackereket perel. Jogi eljárást indított ismeretlen hackerek ellen, akik állítása szerint éveken át törték fel közvetlen munkatársainak online fiókjait. A támadók így kiadatlan dalokhoz, személyes fotókhoz és videókhoz fértek hozzá, amelyeket később az interneten értékesítettek. A Kaliforniában benyújtott kereset szerint a hackerek, fotósok, producerek és más közeli munkatársaik fiókjait vették célba. Csak 2023-ban 45 kiadatlan Ariana Grande dal szivárgott ki még a hivatalos megjelenés előtt. Az utolsó ismert támadás pedig 2024-ben történt egy adathalász akció során. A kereset egyelőre nem nevezi meg az elkövetőket, de az énekesnő azt szeretné elérni, hogy a hatóságok digitális nyomok alapján azonosíthassák őket. A cél nem csak a felelősök felkutatása, hanem a további kiszivárogtatások megakadályozása is. Remélem, hogy sikerrel fog járni az énekesnő, most viszont a Sunshine-on 2024-ben játszom tőle a Yes End-et itt a Sunshine FM-en, hiszen csak jó zene szól nálunk.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Csak jó zene, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod. Nézzük meg most közösen, mi a helyzet az utakon. Nyíregyházán útfelújítási munkálatok miatt forgalomkorlátozásra kell továbbra is számítanod a Vasvári Pál utcán, a Dob utca térségében. Az útfelmarás idején jelzőőrök irányítják a forgalmat, miközben útszűkület és lezárt leállósáv nehezíti a közlekedést. Az érintett szakaszon 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Szintén Nyíregyházán közműfedlapok szintbehelyezését végzik a 4-es főúton, a Kert utca szakaszán, ezért útszűkületre, valamint sávelzárásra kell számítani. A munkaterületet táblák és terelőnyilak jelzik, a közlekedőknek pedig érdemes fokozott figyelemmel haladniuk. Viszont Debrecenben is a Pesti utca 37 szám előtt felbontották a belső sáv egy részét, tehát ott is 30 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. A Csigekert utcától a Bem térig továbbra is tartanak a munkálatok, felváltva hol a külső, hol pedig a belső forgalmi sávot zárják le. A Mikepércsi út homokkerti felüljáró előtti részén pedig két sávot zártak le. És ne feledkezzünk meg, még mindig Debrecenben tart a nagy felületű aszfaltozás az Epreskert utca 38 szám és a Dobogó utca közötti szakaszon. Segítsük együtt autós társainkat, várom az útinfókat, ha bármit látsz, oszd meg velem 0620 316 3000. A balesetmentes közlekedés mellé pedig játszom neked David Guettától a Baby Don't Hurt Me 2023-ból a Sunshine-on.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Majka, Curtis, Király Viktor. Füttyös, ez szólt az imént a Sunshine FM a Starlight-ban, hiszen csak jó zene szól nálunk, és már el is érkeztünk a Starlight harmadik órájának a végéhez. A következő órában programajánlót is fogok hozni, sőt, mi több, visszatekintünk a pénteki keltetőbe is. De előtte az órát lezárom Olivia Dinnel és a So Easy-vel. Ne menj sehová, várlak vissza!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Június 31-től augusztus 2-ig, pinteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Serfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és három nap

0: Nyers, Sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Hello Debrecen!
2: Itt az új taxis élmény.
1: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
2: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
1: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
2: Utazz bárhová egyszerűen.
1: Töltsd le az Uber alkalmazást,
2: vagy hívd az 55 55 55.
1: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
2: Készen állsz az új kalandra?
1: 55 taxi és Uber Taxi.
3: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
3: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
3: Válaszd a siker útját. Kérd kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
5: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Tartósan vízhiányos helyzetre kell felkészülni, mivel a következő napokban sem várható csapadék. Indulhatnak a vidékfejlesztési és bérlakás programok. Több mint 8000 új hallgatót köszönhet szeptemberben a Debreceni Egyetem. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Tartósan vízhiányos helyzetre kell felkészülni, mivel a következő napokban sem várható csapadék, sem a Duna, sem a Tisza vízgyűjtő területein. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Sunshine FM-nek elmondta, hogy a csapadék hiány miatt a felszíni vizek nem töltődnek, ezért felelős vízhasználatra kért mindenkit. Az alacsony vízállás és a szárazság a folyókon már a hajózási rendet is akadályozza. Emellett a Duna kritikusan alacsony vízszintje a paksi atomerőmű termelését is folyamatosan korlátozza.
3: Vagyunk az Országos Vízügyi Koordinációs Központban. Sajnos tartósan vízhiányos helyzetre kell felkészülnünk. A következő napokban sem várható csapadék se a Duna, se a Tisza vízgyűjtőjén. Így a Dunába is nagyon kevés víz áramlik. Néhány nap múlva sajnos a kritikus szint alá csökken a Duna vízszintje Paksnál. Ha valaki úgy gondolta, hogy nincs klímaváltozás, ha valaki nem hitt abban, hogy egészen megváltoztak a Földön a folyamatok, akkor most láthatja, hogy nagyon baj van. Nagyon oda kell figyelnünk, mert néhány év múlva Magyarországon 1 millió ember élhet sivatagos környezetben. Most kell odafigyelnünk. A mai probléma pedig az, hogy nem esik az eső, a felszíni vizeink nem töltődnek. Kérem szépen, mindenki gazdálkodjon megfelelően a vízkészletekkel.
2: Indulhatnak a vidékfejlesztési és bérlakás programok, miután Magyar Péter miniszterelnök szerint 6000 milliárd forintos uniós forrás érkezett Magyarországra az elfogadott korrupció ellenes intézkedéseknek köszönhetően. A kormányfő közösségi oldalán azt írta, a Tisza kormány néhány hét alatt letárgyalta azokat a feltételeket, amelyeket álláspontja szerint az előző kabinet 3 év alatt sem tudott teljesíteni. Magyar Péter szerint a források egészségügyi, oktatási, gazdaságfejlesztés és lakhatási célokat is szolgálhatnak. A miniszterelnök egyúttal bírálta a Fideszt, mert szerinte a párt az alkotmánybírósághoz fordulva próbálja megakadályozni a pénzek lehívását. Társadalmi egyeztetés kezdődött arról a törvénytervezetről, amellyel a kormány hatékonyabban lépne fel a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perek ellen. Az igazságügyi minisztérium javaslata uniós irányelvet ültetne át a magyar jogba, és nagyobb védelmet adna azokkal a bírósági eljárásokkal szemben, amelyek célja nem egy jog tényleges érvényesítése, hanem újságírók, civil szervezetek vagy kritikusok megfélemlítése, ellehetetlenítése. A tervezet szerint az ilyen ügyeket korai szakaszban is ki lehetne szűrni. A csomag emellett megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát, mert a minisztérium szerint az aránytalan kockázatot jelenthet az eljárások zavartalanságára és az adatvédelemre. Több mint 8000 új hallgatót köszönhet szeptemberben a Debreceni Egyetem. A 2026-os általános felvételi eljárásban összesen 8265 jelentkező került be az intézménybe, ami az elmúlt évek legjobb eredménye. Az egyetem továbbra is őrzi vezető szerepét a legnépszerűbb vidéki felsőoktatási intézmények között, országos szinten pedig a második helyen áll. A legtöbb első évest a pedagógus képzésre, az orvos és egészségtudományi területre, valamint a gazdaságtudományi és műszaki képzésekre vették fel.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Hétfőn is az északi határ közelében fordulhat elő kis eséllyel csak zápor, zivatar, de emellett napos gyengén felhős időre készülhetünk. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet. Azonban marad a perzselő hőség, a maximumok a reggeli órákban már 15-25 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Ugorjunk egy hatalmas fejest a Sunlight utolsó órájába. Ebben az órában hozok keltetű visszatekintőt, programajánlót, de a térség ritmusa is velem lesz. Megkezdem az órát Nicky Orr-ral és a Sunroof-val.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Minket hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Közlekedés miatt is, a zenék miatt is. A zenék miatt meg imádok táncolni, imádom a zenét.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó

0: Ophelia.
1: Csak jó zene, te pedig még mindig a Sunshine FM-et hallgatod. Ahogyan ígértem, hozom a keltető visszatekintőt, közösen hallgassuk meg, miről csöcsögtünk péntek reggel Balogh Bélával és Dankó Lacival. Ha nem szeretnél a reggeli jó kedvről lemaradni, akkor az ébresztő dálist 6 órára. A keltető stábja garantálja a vidám ébredést.
2: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
3: Megcsodáltuk a pólódat.
1: Igen.
3: Na, és megnéztük, hogy mennyi, és mondtam, hogy 1300.
1: Ez is turkáló.
4: Euró, de ez a vagyon.
3: 1300 turkálóba.
1: Forintban. Igen, a turkálóba.
3: Találtál egy cikket mara egyébként a turkálós turkálással kapcsolatban, hogy hogyan kell
4: kincsekre
1: bukkanni. Igen.
4: Hát, mert, hogy egy ilyen europeanat is még meg tudsz turkálni.
1: De meglepődnél, ha bejönnék.
4: Hát, hogy meglepődnék, az biztos.
1: Uh-huh. Hát, onnan van marának ennyi pénze. Mondanám, hogy... jól fizet. Sokat dolgoztam.
3: Viszont amikor Béla nem figyel, és lenyúlod a pólóját, 2000 is eladhatnád ott.
1: De igen. Még többet ér, mert akkor mondhatom, hogy Balogh Béla pólója.
3: Én egyszer egy ilyen kiakasztósba vettem egy zakót, nagyon kellett egy fekete zakó, és jól nézett ki, egy ilyen kézzel varrott olasz zakó volt. Nem tudom, hogy kit nyírhattak ki benne, mert biztos, hogy valami mafiózói volt.
4: Volt?
3: Nem, hazamentem, és így...
4: Pénz volt benne.
3: Pénz volt benne.
1: Tényleg?
3: 1 millió. Tehát, hogy hát lírában. Jó, hát az nem ér semmit, az valami 10 forintot ért annak idején 1 millió lira, de mai napig megvan az a pénz, azt el is tettem. Bele volt varva a belső zsebébe.
1: Jézus,
3: és éreztem ott, hogy valami van.
4: És nem, turiból vetted?
3: Igen, és be volt varva a belső zseb, és nem nagyon értettem, hogy miért van bevarva. Hát nyilván a kíváncsiság hajtott, hogy azért csak meg kéne nézni, hogy mi lehet abban, hogy gondoltam Jézus. Valami a valaki készítőnek
4: abba,
3: a címkéje,
4: vagy valami. Érted, Iránból, vagy nem tudom, hát Irakból, nem tudom. Átszökött valaki.
3: Szerintem inkább valami mafiózó lehetett, akit kinyírtak benne, de még mindig megvan. De megvan az 1 millió euró is. Vagy euró? Oh, 1 millió euró lett volna már kész.
4: Az nem. A freudi elszólás, ez millió, a freudi
3: 1 millió lír.
5: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Lost Frequencies után a Sunshine-on Katályi a terep, összegyűjtötte a térség legtutibb program lehetőségeit. Míg javában tombol a nyár, töltsd hasznosan, Kata pedig segít neked benne.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Bécs eleganciája és a Broadway csillogása egyetlen este alatt Nyíregyházára költözik. Augusztus 9-én vasárnap este 8:30-kor a Rózsakert szabadtéri színpadon megelevenedik a Schönbrunni kastély varázsa a Musical Gála koncerten. Jan Zakata, Mészáros Árpád Zsolt és Szomor György több ezer LED fény kíséretében élő zenekarral hozzák el a legnépszerűbb és legromantikusabb dallamokat. Ha az időjárás közbeszólna, a másnapi esőnapon pótoljuk ezt az uralkodói élményt. Unatkozik otthon a gyerek, és már az összes létező játékkal játszottatok legalább 100-szor. Akkor augusztus 18-a és 23-a között vegyétek az irányt Debrecen felé, ahol a régi Városháza udvara és a Vidám Park egy hatalmas ingyenes játszótérré változik a Galiba Gyermekfesztiválon. Óriás buborékshow, bűvészek, kézműves kuckók és izgalmas bábelőadások várják a legkisebbeket, sőt, még magával Süsüvel, a híres egyfejű sárkánnyal is kezet rázhattok a délután folyamán.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és

Bogi és Dás közöse után elérkezett a búcsúm ideje. Nagyon köszönöm az elmúlt 4 óra kitüntető figyelmét, de véget ért a móka mára. Zárul már a mókatára. Ennyi voltam mára, találkozunk majd holnap reggel a keltetőben, Balogh Béla mellett. Addig is hallgass továbbra is a Sunshine FM-et, hiszen csak jó zene szól nálunk. Kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon is. De ha kíváncsi vagy a legfrissebb infókra, vagy arra, milyen zene szólt az elmúlt percekben, akkor www.sunshine.hu. Én további szép estét kívánok neked, jó pihenést és kitartást a jövő héthez. Ne feledd, Nyíregyháza 15. Sóstóserfest és buboréknapok. Ott találkozunk, lelépek, mara vagyok. Szia!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pinteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Serfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon, és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és három nap zenei

0: Mentes, sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zene fúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: A jól látható házszám pontosságára figyelmeztetnek Szabolcs-Szatmár-Berekben. Aszfaltozási munkák miatt változik több debreceni buszjárat közlekedése. Már készülnek a virágkocsik az 57. debreceni virágkarnevára. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A jól látható házszám pontosságára figyelmeztetnek Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az Ibrány önkormányzat közleménye szerint a házszám feltüntetése nem csak ajánlott, hanem jogszabályi kötelezettség is. A tábla hiánya vagy rossz láthatósága gondot okozhat a postásoknak, futároknak és közműszolgáltatóknak, de vészhelyzetben akár a mentők, a rendőrök vagy az orvosi ügyelet munkáját is késleltetheti. Ibrányban a helyi rendelet alapján az is szabályszegésnek számít, ha valaki nem helyezi ki, nem pótolja vagy házszámváltozása után nem cseréli le a táblát. Természetes személyeknél akár 50 ezer forintos bírság is kiszabható, de az önkormányzat hangsúlyozza, nem a büntetés, hanem a biztonság a cél. Szúnyoggyérítés végeznek a héten Szabolcs-Szatmár-Berek vármegye egyes területein. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint több vármegyében is szükség van védekezésre. Szabolcsban pedig biológiai lárvagyérítést is alkalmaznak, elsősorban a holttágak környezetében. A közlemény szerint az elmúlt időszak záporai és zivatarai ellenére nagyobb szúnyoglárva tenyésző helyek nem alakultak ki, ezért a legtöbb településen csak korlátozott beavatkozásra van szükség. A katasztrófavédelem arra is felhívja a figyelmet, hogy a lakosság sokat tehet a szúnyogok visszaszorításáért. A házak körül összegyűlt pangóvizet érdemes megszüntetni, az esővíz gyűjtőket pedig szúnyoghálóval lefedni. Aszfaltozási munkák miatt változik több debreceni buszjárat közlekedése a Budai Nagyantal utca, a Faragtár utca és a Huszár-Gál utca közötti szakaszon. A munkák ideje alatt július 20-án üzem kezdettől augusztus 7-én üzem zárásig a 25-ös autóbusz, valamint a 90Y-os és a 973-as éjszakai járatok terelő útvonalon közlekednek. A 25Y-os és a 125Y-os buszok közlekedése átmenetileg szünetel, helyettük a megszokott indulási időpontokban 25-ös és 125-ös járatok indulnak. A 25-ös buszok nem érintik a Huszár-Gál utca, a Komáromi Csipkés-Gyöngy tér és a Mák utca megálló helyeket. Az utasok ideiglenes megállót használhatnak. Már készülnek a virágkocsik az 57. debreceni virágkarnevára. A rendezvény idén megújult formában augusztus 18-a és 23-a között várja a látogatókat, a csúcspont pedig ezúttal is az augusztus 20-ai felvonulás lesz. A több százezer élő virágból készült kompozíciók mellett koncertek, közösségi programok és látványos kísérő rendezvények is szerepelnek a kínálatban. Az idei karnevál koncepciója a jövő formálásra és a közös felelősségvállalásra épül, ezért a helyi közösségeket, oktatási intézményeket és generációkat is bevonják a programokba. A felvonulási útvonal bővül, új lelátókat is kialakítanak. A Galiba Gyermekfesztivál pedig idén sem marad el.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
3: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok erősödését követően tovább erősödött a forinttal szemben, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 423, az eurót 362, a svájci frankot 390, míg az amerikai dollárt 314 forintos áron jegyezte a bank. Hétfőn is az északi határ közelében fordulhat elő kis eséllyel csak zápor zivatar, de emellett napos gyengén felhős időre készülhetünk. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet. Azonban marad a perzselő hőség, a maximum akár reggeli órákban már 15-25 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

Rádióz a Szentzsér FM-mel a következő két órában, mert már is itt vagyunk a mozis és filmes műsorunkban, ugye, ami a streaminggel is foglalkozik. Na de nézzük, hogy ma miről lesz szó. Újra szolgálatba áll a Robotzsaru, hogy milyen formában? Elmondom nem sokára. De hamarosan érkezik a Péntek 13 elézmény sorozata is. A Crystal Lake, ugye, a retteget sorozat gyilkos, akitől gyerekkorunkban rettegtünk, már akik titokban ugye sutyiba megnézték a Péntek 13-at. Jönnek ennek is a részletei, de arról is beszélünk, hogy a Netflixen jön majd hamarosan Robert De Niro új filmje. Egy sorozatgyilkosos trailerről beszélünk, ez a suttogó. Foglalkozunk a heti újdonságról is, a mozik kínálatából a heti filmpremiérrel, úgyhogy számítunk mindenkire ma is.

Csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor

Most pedig egy a Netflixre hamarosan érkező hátborzongató sorozatgyilkos thrillerrel foglalkozunk, amiben, hát nem akárki szerepel, egy igazi legendával. Jön ugyanis a suttogó Robert De Niroval. Ez egy sorozatgyilkosos thriller egyébként, amelyben Robert De Niro és Adam Scott egy hátborzongató sorozatgyilkosos rejtély középpontjába kerül. A Netflix új thrillere már a trailer alapján is feszült hangulatot és komoly érzelmi tétet ígér, de

Csak jó zene a Sunshine FM, vidám rádiózás mindenkinek, egy szenzációs filmes hírrel érkeztem, ugyanis Robot Zsaru ismét szolgálatba áll, jön ugyanis sorozat formájában, az egyik legnagyobb streaming óriás rendelte be a legendás sci-fi sorozat verzióját. A történet szerint egy óriási technológiai vállalat ráveszi a városvezetését, hogy állítson a szolgálatba egy brutálisan erős robotrendőrt, akibe egy közkedvelt, de szolgálatban elhunyt rendőr tudatát ültetik. Ez lényegében pontosan megegyezik az eredeti Robot Zsaru alaphelyzetével, ugye, amit 1987-ben megismerhettünk. A rajongók számára viszont különlegesen biztató lehet, hogy az 1987-es eredeti film társalkotója és egyik forgatókönyvírója szintén csatlakozott az új feldolgozáshoz. Az alkotók célja, hogy megőrizzék mindazt, amitől az eredeti ikonikus lett, közben pedig valami friss és modern is szülessen. Egyelőre egy széria biztosan jön belőle, 8 részből áll majd, de reméljük, hogy a Robot Zsaru kalandjai azután is folytatódnak majd. Hogy mikor jön, ezt nem tudjuk, az viszont biztos, hogy a Prime Video kínálatában lesz majd látható.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Takarékos áramhasználatra kírja a lakosságot a kormány. 5%-ra csökkenhet a tűzifa áfája ősszel, meghosszabbíthatják a nyugdíjas élelmiszerutalványok beváltási határidejét. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Takarékos áramhasználatra kírja a lakosságot a kormány a hűség és az alacsony vízállások miatt. Éjféltől ismét harmadfokú hőségriasztás lép életbe Magyarország teljes területén, a következő napokban pedig hőségkupola alakulhat ki az ország felett. A tartós aszály és az alacsony folyó vízszintek az energiaellátásra is hatással vannak. A paksi atomerőmű egyik blokkjának teljesítményét a rendkívüli körülmények miatt csökkentették. A kormány hangsúlyozza, hogy nem üzemzavarról van szó, és az ország villamos energia ellátása továbbra is biztonságos. A lakosságot arra kérik, hogy a nagyobb áramfogyasztás lehetőség szerint a nappali órákra időzítse. A következő napokban 40 fok is lehet, ezért fontos a rendszeres folyadékpótlás és a tűzőnap kerülése. Össze 27-ről 5%-ra csökkenhet a tűzifa áfája. Kármán András pénzügyminiszter bejelentése szerint a kormány döntése mintegy 1,5 millió fával fűtő embert segíthet, akik eddig nem részesültek a rezsi csökkentésből. A törvény módosítás célja, hogy egyszerűbb és átláthatóbb támogatási rendszer jöjjön létre a korábbi bonyolultabb önkormányzati megoldások helyett. A kormány szerint az intézkedés szociális alapon nyújtana segítséget azoknak, akik a téli fűtési szezonban tűzifával oldják meg otthonuk meleg. Az áfa csökkentés életbe lépéséhez az országgyűlésnek még módosítania kell az áfa törvényt. Meghosszabbíthatják a nyugdíjas élelmiszer utalványok utólagos beváltási határidejét. A pénzügyminisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelet tervezete szerint azok a kereskedők, akik korábban elfogadták a szervényeket, de elmulasztották azokat időben benyújtani, augusztus 31-ig még pótolhatják a beváltást. Az utólagos elszámolás nem a bankoknál, hanem közvetlenül a Magyar Államkincstárnál lehet kezdeményezni. A változtatás a nyugdíjasok ellátását nem érinti, kizárólag azoknak a boltoknak adna újabb lehetőséget, amelyek adminisztratív mulasztás miatt nem tudták időben érvényesíteni az elfogadott utalványokat. A rendelet tervezett célja, hogy rendezze a kereskedők elmaradt elszámolásait. Történelmi csúcsra emelkedett a külföldön dolgozó magyarok száma. A KSH legfrissebb adatai szerint júniusban már 124 ezeren vállaltak munkát külföldön. Közben a hazai munkaerőpiacon nőtt a különbség a férfiak és a nők helyzete között, míg a férfiak munkanélkülisége csökkent, a nőké 4,9%-ra emelkedett. Elemzők szerint ennek egyik oka, hogy sok nő tért vissza álláskeresőként a munkaerőpiacra, de közülük többen egyelőre nem találtak munkát. A foglalkoztatottak teljes száma emellett a népességfogyasztás miatt is mérséklődik. A munkaerőpiaci adatok így egyszerre mutatnak külföldi munkavállalási rekordot és belső szerkezeti feszültségeket.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Hétfőn is az északi határ közelében fordulhat elő kis eséllyel csak zápor, zivatar, de emellett napos gyengén felhős időre készülhetünk. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet. Azonban marad a perzselő hőség, a maximum akár reggeli órákban már 15-25 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Balatonparton.
1: Hello Sunshine Osok, itt a Sunshine Cinemában most egy újabb sorozatról beszélünk, hát nem akármilyen sorozatról, a 80-as, 90-es évek egyik horror szenzációja volt a Péntek 13. Ehhez is készül, képzeljétek, egy előzmény sorozat, az a címe, hogy Crystal Lake. Idén ősszel debütál majd tehát a kultikus Péntek 13 előzmény sorozata, amelyhez most megérkezett az előzetes is. A történet középpontjában Pamela Voorhees áll, aki egy egyedülálló anyaként próbál együtt élni azzal a felfoghatatlan veszteséggel, hogy betegeskedő kisfia Jason Voorhees közel egy évvel korábban belefulladt a kristálytóba. Amikor két idegen felkeresi Pamelát, hogy múltja után kutasson, olyan eseménysor veszi kezdetét, amely az egész kisvárost felkavarja, és mindenkit ugyanaz a kérdés foglalkoztat. Ki is valójában Pam Voorhees? Az eredeti franchise rajongói tehát készülhetnek, hiszen most megismerhetik a kristálytavat sújtó átok történetét, mindazt masszív egyórás epizódokba csomagolva. Szerintem nagyon ígéretesen hangzik.

Sunshine. Köszi, ha most is velünk vagytok. Mindjárt visszatérünk a jó zenékhez. Előtte viszont elmondom, hogy miről szól a Vadi új Pókember mozi, ugyanis most csütörtökön a heti újdonságként már bármelyik magyar moziba megnézhető Pókember új kalandja a vadonatúj nap 150 perces játékidővel. 4 év telt el a Nincs hazaút végén Pókember, akit most is Tom Holland alakít, a magányt választotta. Önként a világ érdekében kitörölte magát az emberek emlékezetéből, és ezzel lemondott a szerelméről is, akit ugye Zendaya alakít, és a barátjáról is. Magányos, felnőtt életet él. New York már nem ismeri a nevét, csak élvezi áldásos működését, hiszen ő folytatja a bűnüldözését, és már nincs semmi dolga, főállású pókember lett. Mégis egyre többször van rá szükség. A ránehezedő nyomás különös változásokat indít be a testében, és végül odáig fajul, hogy már a létezését is fenyegeti, éppen akkor, amikor egészen újfajta bűncselekmények kezdenek elterjedni a városban, és neki élete legnagyobb kihívásával kellene szembenéznie, hogy sikerül-e ezt megugrani a pókembernek. Megtudjátok, ha megnézitek a moziba, tehát a legújabb részét, ez a vadonatúj nap.

percig tartott mozis műsorunk. Pár perc múlva 8, szóval nekem búcsúznom kell. Remélem érdekesnek találtad az elmúlt 2 órát, mert ha igen, akkor jövő héten is számítok rád. Jönnek majd a friss filmes hírek, forgatásokról és a 7 vadi új premier filmjéről is fogsz majd hallani a mozi házatájáról. Váci Zoli viszonára búcsúzik, csodás, pihentető vasárnap estét kívánok mindenkinek. Köszi, ha velem rádióznál.

0: keresem a lány.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Forró nyár vége is, az átlagosnál melegebb ősz várható. Kritikus napok jönnek Magyarországon, bezárhatnak az óvodák és bölcsődék. Robbanás történt egy moszkvai étteremben, hárman meghaltak. Földi Betty vagyok, hozzám a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Forró nyár vége, és az átlagosnál melegebb ősz várható az északi féltekén az erősödő El Niño miatt. Erre figyelmeztet az ENSZ főtitkára. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzése szerint a jelenség az év második felében tovább boríthatja a megszokott időjárási mintákat, hatásai pedig várhatóan novemberben tetőznek. Az El Niño tovább fokozza a már most is rekord közeli hőséget, az erdőtüzeket és az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási eseményeket. Ismét a fosszilis energiahordozók használatának csökkentésére szólítottak fel. Az El Niño csendes óceán trópusi térségében kialakuló természetes éghajlati jelenség, amely világszerte befolyásolja az időjárást, bár Európában hatásai általában mérsékeltebbek. Valamennyi bölcsőde és óvoda számára megfontolásra ajánlja az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a hőségriadó idejére a zárva tartás lehetőségét. Erről tájékoztatott Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter Facebook oldalán. A miniszter közölte, hogy Kereki Judit kora gyermekkori jólértet felelős államtitkár valamennyi bölcsőde és óvoda számára levelet küldött, amelyben az intézményvezetőktől azt kérte az államtitkár, hogy a dolgozó szülőkkel egyeztessenek az esetleges intézkedés kapcsán. A miniszter megjegyezte, hogy remélhetőleg a legtöbb munkáltató lehetővé teszi a kisgyermekes szülők számára az otthoni munkavégzést a következő kritikus napokban. Már több mint 200 településen van érvényben vízkorlátozás Magyarországon, jelenti az RTL híradó. Tilos az ivóvizet locsolásra, automosásra és medence feltöltésre használni. A rendelkezés megsértőknek pénzbírság jár, amelyet a település jegyzője szabhat ki. A Budapest környéki agglomerációban a legrosszabb a helyzet. Egyes településeken már péntek óta vízkorlátozás van érvényben. A hőség miatt a rendőrség lefújja az augusztus 3-a és 9-e közé tervezett akciót. A rendkívül időjárásra tekintettel a sebesség ellenőrzést nem tartják meg, ez olvasható az Országos Rendőrfőkapitányság augusztus 1-én este közzétett közleményében. A tájékoztatás felhívja a figyelmet arra, hogy a gyorshajtó kiszűrése érdekében a Roadpol Operational Group egy hetes akciót szervezett, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Az eredeti terv szerint az akció keretein belül a hatóság egész Magyarország területén végzett volna sebesség ellenőrzést augusztus 3 és 9-e között. Ugyanakkor tekintettel az országot sújtó rendkívüli hőséggel járó időjárásra az akció hazánkban nem lesz megtartva. Robbanás történt szombat este Moszkva belvárosában egy étteremben. A hatóságok szerint 3 ember meghalt, legalább 15-en megsérültek. A robbanás egy zárt körű rendezvény idején történt. Az első információk szerint gázszivárgás okozhatta a detonációt. A környéket lezárták, a közeli metró állomást is kiürítették, a vizsgálat továbbra is tart. Veszélyes viharok söpörnek végig Európán, az Alpokban kialakuló zivatarok és egy gyenge front hozhat némi felfrissülést a következő napokban, ám a hőségen és a szárazságon érdemben nem változtatnak. A zivatarok a magyar határt legfeljebb érintőlegesen érik el. Az éjszaka folyamán ugyanakkor a kifutó szél hatása már a Dunán túlon is érezhetővé válik. A napközben tapasztalható meleg déli légáramlást követően ez némi enyhülés hozhat, és segítheti az éjszakai szellőztetést is.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Hétfőn is az északi határ közelében fordulhat elő kis eséllyel csak zápor, zivatar, de emellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet. Azonban marad a perzselő hőség, a maximum akár reggeli órákban már 15-25 fok között alakulnak.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
3: Csak jó zene.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenéket játszottok, és rengeteg friss élménnyel gazdagodik az ember.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Száguldó csillag, csak lenne.

0: Csak jó zene megszakítás nélkül.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Jól vannak összeválogatva a zenék, mai zenék mennek.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Mindig változatos zenéket adtok, és mindig friss hírekkel szolgáltok a kedves hallgatóknak, úgyhogy imádlak benneteket.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Csak a legnagyobb kedvencek.
1: Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: A helyi híreket, illetve tényleg jó zenéket hallgatok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: jó zene.
1: Ez a Sunshine FM.
2: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.